0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regál Lili pedig múlt héten fellépett Majorkán, aztán a Rádió egyen több mixet csinált, aztán pedig most elutazott Ibizára is. Hát, így megy ez, időközben pedig van ideje új dalokat is készíteni, a legújabb aktuális kedvenc a Heal Me, Regál Lilitől, amit indítok a Rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió egyen.
2: Ez a Rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem teljesen írja le a helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon megy a Pókember film. Hát konkrétan eddig úgy tűnik, hogy szinte minden rekordot megdönt, Tom Holland és Zendaya olyan szinten vonzza a mozikba az embereket, hogy az első héten, sőt, hát igazából szerdától vasárnapig, amíg kijöttek adatok, ott 205.919 mozijegy, amit eladtak. Az igen, és hát ezzel úgy tűnik, hogy minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudta magának bezsebelni a Pókember film. A Radio 1.hu egyébként egy csomó érdekességet is ingrunk róla. Az igazi mai slágerek között pedig nincs megállás, ahogy ígértem, és most egy hazai kedvenc a halott pénztől. Ez a Dobban, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Jennifer Lopez jön, aki az előző hetet Európában, Olaszországban töltötte a gyerekeivel. A suli előtt még úgy gondolták, hogy csinálnak egy kis családi trippet, és milyen jó döntés volt, egy csomó fotó van egyébként az Instáján. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, J.Lo, David Guetta és a

0: Sláger megy, óriási kedvencek a következő órában is, amiket hozok. Például Kamrától és Shakirától újdonság, sőt, a Rádió 1 DJ-től Metzger Vikitől is bekészítettem a legfrissebbet. A kezdés pedig Martin Garrixé. Ez rendben lesz, a Butterflies az igazi mai slágerek között pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 3 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig Kamrád jön, aki 5 évesen gitárral kezdett, ez volt az első hangszere, de aztán egy csomó másikon is megtanult játszani, és azt mondja, hogy ez kellett is nagyon, mert hogy így tudja a legjobb hangzást mindig összehozni a saját dalaihoz, mert hogy általában ő is hangszerel. Kamrád, és az aktuális kedvencől a Hug Yourself, ami indít

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira pedig világkörüli turnét indít szeptember közepén, és ennek az első állomása Madrid, Spanyolország, vagyis hát helyesbitek, az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, mert hogy 12 teltházat csinált mindjárt az indulásra, az azért eléggé rendben van. Ez pedig az aktuális kedvenc, amitől zengett a VB is, meg azóta is zeng minden rádió. Shakira is az igazi ma is legre, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól jönnek ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn, vagyis holnap pedig visszatérnek a Szabiból, szóval friss adás is jön. Ez meg a kezdés, Bibi Rexa, Faithless dallal, a New Religion, amit mindjárt indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fellefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is. Lady Gaga, Abrakadabra, amit most indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 3111 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy vadi új kedvenc Lojtól a folytatásban, aki nemrég elindult az állatos énekes német változatában, ott már a 11. szériánál járnak, és nemcsak hogy elindult, meg is nyerte. Ez meg a legújabb kedvencünk tőle, Loi David Puentes és a Golden Summer itt a rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. 11 év tiltás után térnek vissza a szuvenírárusok a Kolosszeum előtti térre. Aki a következő hetekben el tud jutni Rómába, az találkozhat már velük, és ott is vehet magának valamit. 11 évig ki voltak onnan tiltva. Ezt egyébként nem is tudta. Na, viszont, ha már Róma, akkor egy picit gyerünk északabbra, Magyarország felé, de csak Pízáig, mert hogy onnan származik Alex Kenji, ő hozza most az igazi mai slágert, ez a Bumble itt a Rádió 1-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Tisza dr. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek. Levelet írt Kocsis Fülöp metropolita az egészségügyi miniszternek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Tisza frakció titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését, és dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének, írta szombati posztjában Magyar Péter. A kormányfő szerint Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Levélben üzent az egészségügyi miniszternek a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora Kocsis Fülöp érsek metropolita, aki azt írta: kimaradtak a szívhang rendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről szóló egyeztetésből. Ezért tisztelettel, de határozottan kérjük az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. A levelet teljes terjedelmében Kocsis Fülöp közösségi oldalán lehet elolvasni. A babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról döntött nemrégiben a kormány. Ezt az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos személyi kölcsönt 7 év alatt 270 ezeren vették fel. Egyötödüknél még nem teljesült a gyermekvállalás. Náluk a babaváró átalakulna piaci hitellé. Az addigi kamattámogatást pedig egy összegben kellene visszafizetni. Ezt függeszti fel a moratórium. Köböl Anit a kormány szóvivőt hallják.
3: A határideje 2026. június végéig szól. Ezt a határidőt a kormány a pénzügyminisztérium javaslatára egy újabb intervallummal kiterjeszti, meghosszabbítja, azzal, hogy a pénzügyminisztérium vállalja azt, hogy kidolgoz egy várhatóan enyhébb, de természetesen jogkövető magatartási feltételrendszert.
2: Összesen 182 milliárd forintos hitelállományt érint a meghosszabbított visszafizetési moratórium. Ez némi haladékot jelent a csaknem 25 ezer babaváró hiteles pár számára a gyermekvállalás teljesítésében, de sok még a kérdőjel. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhes ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vér vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ugye mi indítottuk a nyári fesztivál szezont, a Rádió egy születésnapi fesztivál, ami egy picit egyszerre tűnik már, hát egészen távolinak, mert hogy lepörgött azóta több mint két hónap, másrészt pedig azért közelinek is, mert hogy ahogy mégse volt az olyan régen, és mennyi minden pörgött azóta. Na viszont, aki lecsúszott esetleg arról, hogy milyen menő aftermovie készült erről, az mindenképpen csekkolja, az Instánkon, Facebookonkon, TikTokonkon is ott van, meg lehet nézni, tényleg nagyon jó lett, és azt gondolom, hogy visszaadja az érzést, amit ott helyben is iszonyatosan élveztünk. Na, ezen a bulin pedig fellépett Accent is, ő most Szerával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a nagy hőség egy picit továbbra is úgy tűnik, hogy alápadt szerencsére. Ma már kevesebb helyen lesz eső, elszórtan még lehet, és nagyjából 31 fokra is készülhetünk majd. Fastboy, Topic, Forget You, ez pedig a folytatása hírek után itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitást teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandus szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malin adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. We were good.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3-4-6 is elmúlt, szóval mondhatom most már, hogy szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás, és nagyon fontos, jövő héten újra lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni a Szeged ifjúsági napokra, amin ott lesz a rádió egy is dupla stage-el. A nyár végén is mi hozzuk majd a legnagyobb bulit, és addig is mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most a Switch Discot választottam Rehab-bel, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Indul a Phoenix lakásprogram második fordulója a munkáltatóknak. Ma 17:30-tól Aloki a Spartakusszal játszik a Nagyerdei stadionban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A fiatalok lakhatásának támogatása és a debreceni albérletpiac élénkítése a célja a Phoenix lakásprogramnak, amit az önkormányzat idén tavasszal indított újra. Az ingatlanfejlesztők már több mint 200 lakással pályáztak. Hamarosan pedig a munkáltatók is csatlakozhatnak a programhoz. Barcsa Lajos alpolgármester a múlt héten több mint 10 munkáltatóval egyeztetett a programról.
2: Most jön majd a második pályázati fordulóban pedig a munkáltatókat kérjük majd meg arra, hogy pályázzanak, és ha és amennyiben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bérleti díj 1/3-át kifizetik, és szerződnek a civis házzal, akkor ebben az esetben tudunk közösen segíteni a debreceni munkavállalók lakhatásán.
1: A második pályázati fordulót augusztus végén hirdetik meg. Erre a célra az önkormányzat 200 millió forintot különített el. Győzött a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában szombaton. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese 4-2-re verte a Nyíregyháza második számú csapatát idegenben. A Kisloki viszont kikapott, 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Füzesabony ellen. Hajdú Sámson pedig 2-0-ra kikapott a Gödöllő vendégeként. A DDSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyerdei stadionban. Gert Remmel a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DDSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében délután 3 órától este 9 óráig a Nagyerdei körút Pallagi és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. Ezért a 16-os, valamennyi 22-es és 24-es autóbuszjárat terelőútvonalon közlekedik, és a terelőútvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. Természetesen az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ma is ingyenesen utazhatnak délután 14:30 és este 8:30 között a DKV járatain. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, még este 7 órakor is 29 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, 6 perccel korán van. És a csokoknak ez egy rövidke hétvége, ami csak a mai napból áll, akinek tegnap melóznia kellett, csokoknak szerencsére elengedték. Na, viszont, ami biztos, bennem lehet bízni, akár a hétvége első vagy második napja ez, az igazi mai slágerek jönnek továbbra is. David Guetta, Emery, Coil Ray, Baby Don't Hurt Me, most ezt indítom a rádió.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyő pedig Tiesto, aki évfél és egy óra között egy spéci guest mix-el jelentkezett nálunk a World is My Radio Show-ban. Nagyon menő volt, érdemes visszahallgatni. Kamrád jön, ez a Be Mine a Rádió 1-je.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mi is dönthetünk a civil házak sorsáról. Bevált az új zónás parkolási rendszer. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Tegnap este véget értek az idei debreceni bor és jazz napok a Békástónál. Három napon át hazánk legjobb borászatai, különleges borkóstolók, izgalmas mesterkurzusok, illetve három színpadon 40 fellépővel színvonalas jazz koncertek várták a résztvevőket. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A felhívás szerint egy 5 perces, anonim kérdőív kitöltésével segíthetjük a kezdeményezést, amiben választ várnak arra, hogy mitől lenne értékes egy ilyen hely, milyen programokra lennénk kíváncsiak, és támogatnánk-e anyagilag a fenntartását. A kérdőív és a felhívás részletei a DEHÍR-en is megtalálhatók. Egy éve vezették be Debrecenben a zónás parkolási rendet. Az eddigi tapasztalatok alapján hatékony az új rendszer, mert enyhítette a parkolási gondokat. A két járműre igényelhető ingyenes parkoló bérlet és a kedvezményes napi bérlet pedig népszerű lett az autósok körében. Fodor Andrást, a DV Parking Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Csökken a készpénzes forgalom, és sokkal többen vásárolnak bérletet. Első van, hogy a napi bérletek száma ugrott meg, és sokkal többen vásárolnak már online, vagy telefonnal, vagy bankkártyával.
1: A debreceni zónás parkolási rendet egyébként már többször is finomították, és a lakossági igények, illetve a jogszabályi változások esetén ezután is módosíthatják az erről szóló önkormányzati rendeletet. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu. A szabadtéri színpadon este 8:30-tól élő táncarchívum Kalota Szegész Szatmár címmel a Magyar Nemzeti Néptánc Együttes előadását lehet megnézni. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél, először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, még este 7 órakor is 29 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és valószínűleg ezt mondták a Shakira dalára is, hogy ez rendben lesz, és rendben lett a második nagy gigasláger, amit a foci VB-nek készített, és aminek egyébként a bevételéből nem ő gazdagszik, hanem egy speciális alapítvány, amit azért hoztak létre, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását minél könnyebbé tegyék. Szerintem ez nagyon menő, a dal pedig óriási sláger, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal a DJ-vel kezdem, aki évek óta a top 100 DJ-ben az első és a második helyet adja veszi David Guettával. Hát most speciál aktuálisan ő a második, de nem minném, hogy ez levon az értékéből. Martin Garrix! Főleg, amikor ilyen nagy kedvenceket készít a Butterflies a következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Tisza dr. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek. Levelet írt Kocsis Fülöp metropolita az egészségügyi miniszternek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Tisza frakció titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését, és dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének, írta szombati posztjában Magyar Péter. A kormányfő szerint Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Levélben üzent az egészségügyi miniszternek a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora Kocsis Fülöp érsek metropolita, aki azt írta: kimaradtak a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről szóló egyeztetésből. Ezért tisztelettel, de határozottan kérjük az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. A levelet teljes terjedelmében Kocsis Fülöp közösségi oldalán lehet elolvasni. A babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról döntött nemrégiben a kormány. Ezt az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos személyi kölcsönt 7 év alatt 270 ezeren vették fel. Egyötödüknél még nem teljesült a gyermekvállalás. Náluk a babaváró átalakulna piaci hitellé, az addigi kamattámogatást pedig egy összegben kellene visszafizetni. Ezt függeszti fel a moratórium. Köböl Anita kormány szóvivőt hallják.
2: A határideje 2026. június végéig szól. Ezt a határidőt a kormány a pénzügyminisztérium javaslatára egy újabb intervallummal kiterjeszti, meghosszabbítja, azzal, hogy a pénzügyminisztérium vállalja azt, hogy kidolgoz egy várhatóan enyhébb, de természetesen jogkövető magatartási feltételrendszert.
1: Összesen 182 milliárd forintos hitelállományt érint a meghosszabbított visszafizetési moratórium. Ez némi haladékot jelent a csaknem 25 ezer babaváró hiteles pár számára a gyermekvállalás teljesítésében, de sok még a kérdőjel. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hétvégét különösen azoknak, akiknek ez az egy nap a hétvége, mert tegnap melózni kellett. Pihenjünk egy nagyot, oké? Okay? És élvezzük az igazi mai slágereket. Most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise jön, 8-tól pedig ma is Balázsék a Balázsék Weekend-el, csak itt a Rádió 1-en.

0: with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk. Páros belépőt lehet tőlünk bezsebelni a színre, a szegedi ifjúsági napokra, amire nem csak a belépőket adjuk, hanem a hangulatot is csináljuk majd ott, mert hogy ott leszünk Rádió Esztégyel, sőt, kettő színpaddal. És a színpadunkon, na hogy ott lesz Regál Lili is, a legújabb igazi mai slágertől a Heal Me, amit már is indítok.

0: Rádió 1 Csak igazi mai sláger megy. A következő 30 percet pedig egy olyan énekesnővel indítom, aki gyerekkorában karácsonyfákat árult, mert hogy volt egy óriási nagy fenyőfa ültetvényük, és hát ebből aztán nagyon jó pénzt csináltak, mert hogy karácsonyfára kipörgették minden télen, és itt rendszeresen dolgozott Taylor Swift. Ő jön a legfrissebb infók után, az igazi mai sláger az Opelite. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesen tréfa.
1: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
3: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: Reklamkukac@mcdb.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Kossa György távozott a Gróf Tisza István alapítvány éléről. A debreceni karitatív testület tanszergyűjtési akciót indított. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Távozott Kossa György a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért alapítvány éléről. A Debreceni Egyetem szenátusának rendkívüli ülésén összefoglaló és üzenetértékű búcsúbeszédet mondott a leköszönő elnök. A hatályos szabályozás alapján ugyanis a felsőoktatási feladatokat is ellátó, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat 2027. augusztus 1-jéig meg kell szüntetni. A szeptembertől kezdődő átmeneti időszakra azonban sem a jelenlegi elnök, sem a kuratórium tagjai nem pályáztak. Örömteli évforduló hívta életre a leukémiás gyermekekért alapítvány friss felhívását. Ahogy a szervezet honlapján olvasható, a debreceni Kis Simon vagy Simi gyógyulásának 5 éves évfordulója alkalmából 209 kilométeres kerékpártúrát teljesít, amivel a gyermekhematológiai onkológiai osztályt támogatja. Az akcióhoz kilométerek megvásárlásával tudnak csatlakozni a támogatók. A debreceni karitatív testület igyekszik segíteni a most is nehéz helyzetű családokat, ezért az iskolakezdés előtt tanszergyűjtési akciót indított. A Karakterkávézóban, a Családsegítő Központban és a Szigetkék Játszóparkban várják az önzetlen támogatók felajánlását. Bódor Editet, a debreceni karitatív testület elnökét hallják.
4: Augusztus végéig, 25-éig gondoltuk, hogy tart ez az akció, ha oda érkeznek, akkor tudnak hozni magukkal egy kis ajándékot, elhelyeztünk gyűjtődobozokat, úgy, mint ahogy a szeretett dobozok voltak karácsonykor.
3: A DVSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyertei stadionban. Gert Remmel, a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DVSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében délután 3 órától este 9 óráig a Nagyerdei körút, Pallagi és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. Ezért a 16-os, valamennyi 22-es és 24-es autóbuszjárat terelő útvonalon közlekedik, és a terelő útvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. Természetesen az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ma is ingyenesen utazhatnak délután 14:30 és este 20:30 között a DKV járatain. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most hozok egy olyan dalt, amit bárhova is mentünk, vagy megyünk nyaralni, tudja, hogy ott szólni fog, akár belföld, akár külföld, ez mindenhol sláger. Bibi Rex a Faithless dallal, ez a New Religion itt a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és habár nincs az a nagy hőség, ami a hét elején volt, szerintem ez nem is baj, azért én egy nagy nyári kedvencet hozok most. Alex Kedzsi és a Bambolé, 8 órától pedig Balázsik jönnek a Balázsik Weekenden, holnap reggel pedig visszatérnek már a Szabiból, és újra friss adás reggel 6-tól csak itt a rádió egyen. Én pedig Alex Kedzsi, ahogy ígértem, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió egyel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Indul a Phoenix lakásprogram második fordulója a munkáltatóknak. Ma 17:30-tól a Loki a Spartacusszal játszik a Nagyerdei stadionban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A fiatalok lakhatásának támogatása és a debreceni albérletpiac élénkítése a célja a Phoenix lakásprogramnak, amit az önkormányzat idén tavasszal indított újra. Az ingatlanfejlesztők már több mint 200 lakással pályáztak, hamarosan pedig a munkáltatók is csatlakozhatnak a programhoz. Barcsa Lajos alpolgármester a múlt héten több mint 10 munkáltatóval egyeztetett a programról.
2: Most jön majd a második pályázati fordulóban pedig a munkáltatókat kérjük majd meg arra, hogy pályázzanak, és ha és amennyiben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bérleti díj 1/3-át kifizetik, és szerződnek a civis házzal, akkor ebben az esetben tudunk közösen segíteni a debreceni munkavállalók lakhatásán.
1: A második pályázati fordulót augusztus végén hirdetik meg. Erre a célra az önkormányzat 200 millió forintot különített el.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, míg a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Győzött a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában szombaton. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese 4-2-re verte a Nyíregyháza második számú csapatát idegenben. A Kisloki viszont kikapott, 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Füzesabony ellen. Hajdú Sámson pedig 2-0-ra kikapott a Gödöllő vendégeként. A DVSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartacust a Nagyerdei stadionban. Gert Remmel a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DVSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
6: Anna Júli Sülike!
5: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
6: Rákóczi Feri és
5: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
7: Volt egy hallgatónk korán reggel, Niki, aki nagyon-nagyon későn repült, és írt egy másik hallgató, hogy vannak dolgok, amiket az ember nagyon későn kezd el. Ő 41 évesen repült először. Hogy nektek van ilyen, amit ilyen baromi későn kezdtetek el? Vagy későn kattantatok rá, vagy az átlaghoz képest később csináltátok?
8: Rivotril.
7: Szex, repülés, Rivotril, pszichiáter. Hírjatok már, drága hallgatók. Tehát amit nem a korodhoz képest megfelelő időben kezdtél el, hanem 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen tanultad meg, kezdted el, vágtál bele. Azért ma, amikor mit tudom, 10.000 forintból elrepülsz Rómába, az, hogy egy férfi 42 évesen repül először, azért ez elég ritka.
9: Furi,
7: nem? Igen. Mert régen a repülés, a malév korszak, meg nem tudom, ott ilyen kiváltságosok repültek. De 42-43 évesen repülsz először, ott mi történt veled? Hogy nem mentél, hogy nem volt egy olyan út, egy nyaralás? Hát ma már azért nem 100 000 a repülőjegy. El tudsz menni olcsón is.
9: Valami benne megszakadt ezzel a repüléssel.
8: Én is nagyon sokáig nem repültem. És
7: mikor repültél először? Mikor repültél először?
8: Hány éves voltam, de képzeljétek, hogy úgy, hogy az én családom gyerekkoromban is repült.
7: Tehát, pedig akkor az nagy luxus volt.
8: Volt olyan, hogy apáim mentek Prágába, és anyámat felradta apám a repülőre, hogy ne kelljen annyit ülni a kocsiba, apám meg elment kocsival cuccokkal.
7: Ez a hosszú házasság titka.
9: Az igen.
7: Mama, te mész repülővel.
9: De várjál, apád miért nem ment?
8: Mert ő vitte a ladával a cuccokat.
9: De mi évekre mentek?
8: Hát, hogy egy hónapra. És akkor mentek Prágába, aha, a barátokhoz, és akkor anyám ment a sok pulyákokkal, ő pedig akkor ment az utcakkal a Ladával. Na, ezt lehet, hogy amúgy, ha apámnak az elmét ismeri, lehet, hogy a gyerekeknek nem kell jegyet venni. Lehetséges, anyámnak a jegyet még fel kellett, ne kelljen hallgatni 24 órát.
7: De ez egyébként mennyire jó, nem, hogy valami ennyi ide elhúzódik. Az én anyukám 54 évesen fog először repülni, amikor megyünk Nápolyba egy hónap múlva. Tehát felülsz a muterodra, úgyhogy majdnem 60 éves, hogy először repül, és ott egy felnőtt lemegy újra gyerekbe, és nézi a repülőt, és beül az ablak mellé, és végig nézed, hogy az anyád először repül. Azért szerintem ez ma már nagyon ritka. Nem? Még 30 éve tényleg ritka volt, hogy nem repültél. De ma már azért egy fapadosra, egy vizerre, egy 10.000 forintos jegyre. Tehát nem már, az már nem egy luxus dolognak számít, hogy most repülsz valahova.
9: Főleg, ma már például nem lehet fölimádkozni a repcsire. 87 éves.
7: Soha.
9: Én mondtam neki, mikor még ugye jobb egészségi állapotban volt, hogy jöjjön el velünk.
8: Mama, csak
9: egyszer.
8: Fehér Oroszországot nézd meg. Na.
9: Hogy legalább. Menjünk el.
7: Ki mikor lát először a Balaton? Tessék.
9: Késő? Nagyon késő.
7: Mikor lát? Itt valaki azt, hogy 28 évesen látta a Balaton. Ne csinálj, de mit csináltál addig?
9: Mit sem,
7: nem jártam. Amerika méretű országban lakunk.
9: Az új kijősi bányatavak nekem pont elég volt.
7: Na de nem volt egy dolgod arra 28 évesen? Egy kocsis utad, egy munkád, egy fellépésed, semmi?
9: Semmi. Hát milyen fellépés volt nekem 20 évesen?
7: Hát mit tudom, hogy hol voltál? Semmi. Hány éves voltál?
9: 21-2.
7: 21-2 évesen láttad a Balatont.
9: Rendesebben.
8: Ha? Hát nem tudom, szerintem találkoznod kéne a többi társadalmi réteggel, Balázs, nem csak az, amiben laksz.
7: Lehet, de gyerekek, én apámnak ilyen kéthetes Balaton üdülőjében nyaraltam akinek, egy hetet.
9: Na, okay.
7: Egy hetet, nem
9: nekünk
7: volt?
9: Nem volt, illetve mi nem jártunk közösen nyaralni, érted? Apám az nem volt olyan, hogy menjünk el nyaralni.
7: Én anyanom a Dunavarsányban a bányatavaknál töltöttem, tehát semmiképpen nem valahol a Kodazűrön, Kán és Monaco között, tehát hogy Dunavarsány bányatavaknál.
8: Ez a kaviár nem megfelelő.
7: Többet láttam a délegyházi nudista strandot, érted, mint a Balaton egész felnőtt koromig, szóval, hogy azért engem se vetett. Csak kíváncsiak, hogy vannak ezek a nagy életkorok, tudod, amikor úgy hirtelen valamit nagyon-nagyon későn csinálsz. Későn biciklizel, későn kezdesz el megtanulni, úszni mondjuk, későn kezdesz autót vezetni, hogy addig mi a fene történt. Tehát aki mondjuk 50 évesen tanul meg úszni, ő hogyan van még életben? Hogyan nem fullad bele egy tóba gyerekkorában?
8: Nem, szerintem ez az van. Vannak ilyen sötét foltjai az embernek, vannak ilyen szürke zónák, és például van, aki nagyon magasan tud funkcionálni egy csomó olyan dolgokban, amit nem gondol, és mégis vannak ilyen dolgok, hogy nem élt meg ilyet, hogy elmegy repülni, vagy hogy mit tudom én, elment volna egy nagyon jó étterembe, hanem azt mondja, hogy ezeket valami nem tudja megugrani. Nagyon sok ilyen ember van.
7: Nagyon, a repülések nagyon. 32 éves vagyok, még nem repültem. 53 éves vagyok tűzoltó, nem repültem. Úgy néz ki, nem is fogok. Milyen optimista. Az 52 vagyok, még soha nem repültem. Nagyon szeretném kipróbálni. 54 évesen Nápolyba. Ugyan már, ha Ryanair-re mennek, 56 is lesz.
9: Mire odaért?
7: Ebben a formában két év, igen. Anyukám tavaly repült először 72 évesen. Ciprusra visszük, idén is megyünk. Azért az nagyon
8: ugye
7: komoly.
8: Ugye az én anyukám is imád repülni, ő teljesen rajta van. Neki mindegy, csak történjen valami. Adrenalin kell.
7: De ő szereti? Igen?
8: Ő nagyon szereti ilyesmit csinálni. Mindent, ami vagy engem felidegesít, vagy az utazás. Ez a két hobbija van.
7: 29 vagyok, még szűz, szerintem ez sok mindent elmond, írja Laci.
9: Az igen.
7: Látod, hogy ez jó, a késői témához, későn érő témához, ez is beleillik. Tehát 30 éves és szűz vagy.
8: Van ilyen humorista a társadalban, csak mondd
7: a nevét.
9: Na, neve?
7: Mindig szűz. Aranyosi.
8: A szűznek az ellentéte, mi az?
7: Ikrek.
8: De rossz, de szeretem. Ez vérjé vált bennem ez a poén.
7: Csak mondd, hány éves?
8: Hogy hány évesen vesztette, ő is vagy 29 fele, és már elvesztette, és szerintem van erről anyaga is, de mindjárt megkérdezem tőle, és az volt, hogy így egyszerűen...
9: De mi, elszaladt az élet, nem kívánta?
7: Igen, tehát 30 nem, éves koráig azért csak belebotlasz.
8: Megijesztették. Nem volt csúnya, semmi extra nem volt, semmi. Egyszer csak
9: tehát normál, férfi.
8: A fejlődésnek egy szakaszában megijesztették azzal kapcsolatban, hogy ő mire képes, vagy mire nem. És aztán pedig...
9: Ja, hogy ő maga félt attól, hogy...
8: Igen. És akkor megijesztették, és akkor utána is blokkolta ezt a részét az életének, és aztán utána pedig megoldódott.
7: Azért 30 éves korodig azért van komoly gát, nem? Tehát ott azért rendezik el a anya-fiú viszony, azért ott valahol sérült.
9: Évek mentek el, haver.
7: Mit, ha a legszebb éveid elmentek a szüzességed megtartására.
8: Bepótolta, nem húgyatok utána. Az következő 10 év az már teljesen máshoz.
7: Rájött, hogy nem kellettől annyira félni, igen.
8: Igen, helyre rakta. De hogy tud ilyet csinálni, és tehát, hogy ezek az emberek nem olyan, mint a filmekben szokták lenni, tudod, hogy ilyen lehajtott bízósapkával, tudod, az ereszt mentén közlekednek, hanem köztünk járnak, tehát ez teljesen...
7: Vannak nagy rekorderek. Igen, tényleg a Denis.
8: Lakatos. Lakatos László, nem tudom, mondd-e valamit a név.
7: 52 leszek, még soha nem cigiztem, és nem tudok úszni.
9: Az egyikkel semmi baj nincs, a másik azt szerintem gáz.
7: Az nagyon kemény.
8: Ne egyszerre próbáld ki őket.
7: Igen. Figyeld. 45 év, igen, vagy lehet, hogy nagyot fogsz úszni a cigi után. Szerintem akkor már cigés úszás. Figyelj, 45 vagyok, sem külföldön nem voltam még soha, sem repülni nem repültem, de a legnyomibb, hogy Pesten is egyszer voltam, amikor a barátnőmék odavittek lánybucsúra. Szép napot, Móni Szombathelyről, de Cuki, ő nem volt még külföldön 45 éves.
9: Ráadásul Szombathely, hát kimész a városból, és Ausztriában vagy.
7: Móni, hogy... megpróbálod fölhívni? Hát, ha beszél nekünk. Igen, tehát hogy,
9: azért, ha más
7: hogy vagy
9: Ausztria.
7: 45 évesen még nem külföldön? És most nem kell, nem szexőre gondolok, hogy Amerikába, vagy semmi, hanem hogy átlépsz Ausztriába.
9: Köpsz egyet, az már ott landol.
7: Beleszimatolsz az alpesi levegőbe, és visz,

0: Érted csak ide, engem nem kaptok meg.
1: 42 éves vagyok, most kezdtem el az egyetemet, jövő hónapban fogok diplomázni.
2: Ez nagyon
1: 42 évesen kezdtem, most hagyja abba. Igen, nem nagy vágyam vált ezzel, valóra Anett küldte nekünk. 52 vagyok, nem repültem, pedig repülőgép alkatrészeket gyártok 20 éve. 52 és nem repült
3: akkor
1: még.
3: Akkor ezért, pont ezért. Mert, igen, tudja, tudod, hogy mit csináltok.
2: Igen.
1: Azt a mindenségét. Egész eddig életemben azt mondtam, hogy nincs az a pénz, hogy repülőre jöjjek, a fiamnak Cipruson volt az esküvője, mert nem kellett. 57 évesen repültem először, kényszerből.
2: De fiad hogy ismert téged, nem? Tudta, hogy ezt úgyse hagyott ki. Az esküvőjét nem hagyott ki, mert ott nagyon jó kell kinézni, okay. Még amúgy is.
1: Nincs egyedül, én sem voltam külföldön, 50 vagyok. De hogy itt van valami fixáció, tehát itt valami beakadt.
2: Hogy
1: szorongás, érték? Hogy veszélyes, hogy nem indulok el. Tehát itt én arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami mögötte,
2: figyeljetek,
1: valami hitrendszer.
2: Elmondom, ami... nyugodtan menjetek külföldre, hogy akkor is, ha nem beszéltek angolul, ott van az összes magyar.
1: Igen.
2: Elkiabálod magad? Tururudi! Hát oda fognak menni, mi a bajod?
1: 15 magyar oda jön azonnal, bárhova mész a környező országokban.
2: Nem kell aggódnotok. Plusz most már vannak szoftverek, ugye ilyen fordító szoftverek, és azzal szoktak kommunikálni a külföldiek Magyarországon is, tudod, csak belemondják, és oda.
1: Móni itt van velünk, az előbbi Viber üzenetet beolvastuk. Hello, Móni!
4: Sziasztok, jó reggel!
1: Hello. Hát nagyon tudja, hogy megírta, te voltál a szombathelyi, ugye? Aki nem voltál
4: igen,
1: még külföldön.
4: Így van, én vagyok.
1: Mennyi vagy? Hány vagy? Hány vagy?
4: 45.
1: És soha aha. Nem voltál még külföldön.
4: Nem.
3: De várjál szívem!
2: De miért?
3: Hát fejtsük meg! Álljunk meg egy pillanatra! Hol laksz te?
4: A Szombathelytől
3: Ausztria 5 kilométer, érted? Egy eltévedt részek biciklizés, igen. Egy rosszul bedisponált osztálykirándulás, mind átvezet a határon.
1: Semmi.
4: Ez így van.
1: És mehettél volna, de nem mentél, vagy nem is akartál, vagy nem volt lehetőség, vagy egyszerűen nem jött?
4: Hát kapásból már az is probléma, hogy még vezetni sem tudok.
1: Na jó, de nem volt egy külföldi út, egy osztálykirándulás, egy túra, egy baráti társaság, aki elmenne külföldre? Soha senki.
4: Semmi, abszolút.
2: De figyelj már, és akkor az azt jelenti, hogy otthon vagy Szombathelyen, és mivel töltöd az időt? Mi a hobbit például?
4: A munka.
1: Utazási irodákba jár.
4: Nem, kereskedelem, éjjel-nappal dolgozom.
2: De vágysz amúgy ilyesmét, hogy mennél nyaralni? Van benned ilyen ambíció?
4: Hát, hogy a viharban, de hát így alakult.
1: Hova mennél először?
4: Hát Bora Borára.
1: Ja! Nagyon jó! Így azért megértem, ja! Hogy nem jutsz el külföldre.
2: Figyelj, őszinte leszek. Egy pozsonyt összedobtunk volna neked.
1: Igen, minden azért Prágával kezdeni, egy pozsonyt.
2: Bora Bora. Figyelj,
1: igen, mondjuk, komoly. Ha már ugrasz, akkor már nagyot kell ugrani. Igen, akkor már nagyot kell ugrani.
4: És az az érdekes, hogy sosem a pénzem múlt, hanem egyszerűen úgy alakult, hogy mindig másra, tehát most férjemmel ugye házat vettünk, szóval valahogy így alakult, hogy sem a férjem, sem én.
1: Ez az, igen. Nem. De a férjed igen, se volt még külföldön?
4: Nem.
1: Figyelj, nem fogjátok meg egymás kezét, és szaladtok át a határon most hétvégén, hogy megírjátok, hogy ez milyen volt. És ma átmentek, és holnap írtak egy SMS, hogy Bali Feri, képzeljétek ezt, hogy átszaladtunk a férjemből külföldre. Se egy Aldi, egy Lidl, egy Billás bevásárlás, semmi? Tehát egész, ez nagyon durva.
4: Semmi. Én egy kicsit németül beszélek, abszolút egyáltalán nem. A férjem meg aztán főleg nem. Ő csak magyarul beszél, és ő ettől irtózik, hogy ő neki meg kellene szólni bárkivel.
1: Aha, tehát hogy van ebben egy ilyen szorongás,
4: igen,
1: vagy egy ilyen
4: van,
1: félelem
4: van,
1: is.
4: Biztos. Jó, igen,
2: tehát spanyol szeretője nem lesz, ezt már tudjuk.
4: Azt tudni.
1: Szombathelyről azért ki szoktál jönni?
4: Én a környező falvakban igen.
1: Bátor! Hát ez nagyon jó.
4: Mondom, csak a lánybúcsomra vittek el Pestre.
1: Egyszer voltál Pesten?
4: Egyszer, mikor a lányok barátnőim elvittek a saját lánybúcsomra, oda vittek el, igen.
1: Fura volt, hogy alagútba jön egy ilyen kis világító szempár, amiről később kiderül, hogy a metró.
4: Figyeljetek, imádtam metrózni, nem akartam leszállni a metróra.
1: Ez nagyon kemény ez a sztori.
4: Ugye? Én ugye? Nagyon kemény vagyok.
3: Jó, figyelj
1: ez
3: csak.
1: Nagyon. A külföldi is igen, hogy Pesten egyszer voltál 45 évesen, ez is kemény.
3: Kinéztem igen. Neked egy túrát a hétvégére.
4: Aha,
3: Szombathelyről Rohonc városa, egy gyönyörű kis osztrák kisváros, 21 kilométer.
1: Az vállalható.
3: Annyi vasárnap zárva van minden náluk, tehát nem lesz az a veszély, érted, hogy valaki megkérdez téged osztrákiaiul, hogy tudod-e, hogy. Átmentek, kiszálltok a főtéren, körbe mentek a templom körül és vissza. Egy óra alatt megvagy, és megtörtént a csoda. Külföldön volt.
1: Igen.
4: Na várjál, Feri, akkor erre mondok egy jobbat, mert a Rohonc teljesen tiszta. 10 éve lakunk Szombathelyen, előtte Kőszegen laktunk. Tehát azonnal kb. 5 kilométer vagy 6.
1: Az nagyon kemény.
2: De azért nem vágynak oda, mert érzik már az ottani levegőt. Á, szél elhozza.
1: Igen, ha szél elhozza. Rothadó nyugatra nem kell menni, főni is megmondta. Innen csak rossz.

0: fejre lehet menni, úgyhogy betartod, amit mond.
1: Igen. 21 kilométer?
2: Igen.
1: Az, mi, ez délelőttel a társítás, a Magyar Péter módra mész, és akkor meg is vagy.
0: Na igen. Na jól van, figyelj, nagyon jó. Hát pont ilyen embereket keresünk, amit nagyon későn vagy soha nem kezdted, és hány éves vagy. Köszi, hogy csörögtél, vagy köszi, hogy írtál.
2: Sose adom föl.
0: Irány Bora-Bora, egyszer meg lesz.
2: Sziasztok, köszönöm.
0: Hello. Ez komoly. És a férje se?
3: Se.
0: Soha. Senki. Van, aki 50 évesen jár először külföldön. Van, aki 60 éves korában repül először. Van, aki 56 éves, azt írja, életemben nem ittam kávét, büfét vezetek, 50-60 darabot adok el belőle, 56 vagyok, még soha nem kóstolta. És még soha nem ivott ebben a formában. Egy kortyot se.
1: Úriási.
0: Van, aki az alkohollal van így, hogy 60 éves, és soha egyetlen egy kortya alkoholt nem ivott. Mert a szülők és a nagyszülők miatt, akik alkoholizmusban haltak meg. 53 vagyok, nem tudok úszni. Külföldön sem voltam, soha nem repültem, de nem halok meg, ha még nem próbálhatom ki. Szabolcsi vagyok, sok ember van így, a Balcsit sem látták. Móni küldte nekünk. 65 évesen vittem el anyukámat Komárnóba, azóta beindult, 78 éves, nem bírunk vele.
3: Hadd menjen.
0: 46 évesen láttam először a Balatont, most 48 vagyok. 46 éves vagyok, nem repültem, nincs oksim, úszni se tudok. Judit küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Anyukám 61 éves, idén volt először külföldön, hatalmas lépés volt ez a drágámnak, nagy komplexusokat kellett leküzdeni, hogy ezt megtegye. 61 éves. Na ezt mondom, hogy mögötte mindig van valami szerintem. Valamilyen szorongás, vagy félelem, vagy hitrendszer, hogy te ott bajba kerülsz, elveszed az orientációt, nem találsz haza, elrabolnak, nem beszéled a nyelvet, nem? Tehát emögött mindig egy ilyen bizonytalansági tényező van.
1: De biztos nektek is van, amit nem csináltatok.
0: Ami nem utazás, vagy nem egy álom, hanem még úgy rajta van a bakancslistám.
1: Aha, tudod, hogy úgy vártál mindig vele kicsit, hogy, aha, hogy így majd... Majd akkor, mit tudom én, okosabb, bölcsebb, gazdagabb leszek hozzá, vagy...
0: Nekem csak úti céljaim vannak, az a baj. Tehát, hogy...
1: Mária Pócs.
0: Mária Pócs, Szolnok, Jászberény. Igen, háromszög. Igen, a Bermuda háromszög, igen.
1: De, igen, tehát ugye Erdélyben nem mehetsz, ezt tudjuk. minden.
0: Ott van, most a Peti megy oda.
3: De hogy valami skillt megszerezni, valamit megtanulni, olyanod nincs például.
0: Már csak a motoros jogsim van.
3: Azt enged, de nem neked való, mehet.
1: Szerintem sem neked való.
0: Nem. Miért?
3: De, mit tudom én?
1: Mert a figyelemzavarod nem passzol a motorozáshoz.
0: Nézd,
3: madás!
0: Őziker!
1: Szerintem legyen egy...
3: Szalmasok, de szélvédő. Ja.
0: Nem, most elhatároztam, hogy újra...
1: Ez miért a gomba, ez a T-betű, nem
0: újra neki megyek, újra neki
1: de
0: megyek, meg sem. Mert akarok egy kicsit így Balaton röcsögni.
1: Röcsögni, és a
3: röcsög is az a motor. Hát ez a röcsögó. Újra adom a kis Veszpát, azt mehetsz.
0: Dinnye, honom alatt, másik húzom a gázkat, átgurulok haverhoz.
3: Ezzel húzom.
1: Én ezt szívesen látlak téged.
0: Jobban húzom a gázkat. Balkézből ott a dinnye, az gurulok át. Gurulok át földvára haverhoz.
1: Figyelj, Babettában nincs modern amúgy.
0: Dehogy nem, Babette sima 50-es mocit veszek, az a jó vagyok.
3: Mehetsz, ahhoz nem kell jogsé.
1: Annyira látlak magam, hogy ott egy DJ-t hiszem meg, mert egy Babettán. Ahogy így csapatod így a Balatonparton.
0: Babettával? Uh-huh. Ezt látod az ott, hogy
1: Babettát? Én a nagyon szeretem, a Babettát szerintem nagyon jó.
3: Tudod tekerni, ha kifogy a benye, az nálad tökéletes. Előfordul.
0: De mi, neked még van valami tevékenység? Tanulás, skill, bármi, amit úgy felszippantanál? Vagy van még valami, ami nem utazással kapcsolatos? A bakancslistám? Mert elmenni, megnézni, megutazni, mert nekem nagyon sok van. De máshogy nincsen igazából. De ez nem jó, ha ezek elfogynak.
3: Igen, gondolkodom erősen. Most valamelyik nap elővettem újra a gitárt, hogy tök jó lenne gitártanárhoz menni megint.
0: Aha.
3: Hogy én azt ugye sokáig csináltam. Azt például úgy megfogalmazódott.
1: Én látlak magam előtt egy ilyen T-20-a Johnny-ba.
3: Nem, ízé, hadd legyek már Bródy János személyi igazolvány.
0: Mi, neked tele van a listád? Neked tele van?
1: Kézzétek el, hogy megfogam benne a gondot, mert elég régóta, és most már egyre jobban csikol ez a dolog, hogy lehet, hogy el kéne mennem megint iskolába. Tehát, hogy egy új képzést csinálni. Valami jó, ilyen módszerspecifikusat, vagy valami. Gondolkodtam a PhD-n, csak nem vagyok alkatilag annyira PhD-s típus. Tehát, hogy így,
0: inkább
3: az egy betegség.
1: Igen, mert nagyon sokat kell kutatni, az tök más, de valami, igen, valami.
3: Fia, Béka most beiratkozott, például van ez a Canva nevezetű cucc, ami a mesterséges intelligenciával.
1: Én igazi dologra gondoltam, hogy egyetemen tanítanak. Tehát nem ilyen csípőtáncot, hogy... aminek ez hangzik.
3: Nem, hanem hogy ez egy ilyen grafikai cucc. A mesterséges intelligenciával működik az egész, rohadt jó. És minden héten háromszor ott ül 2 órát az internet előtt, a másik oldalán a tanárnéni, és tanítja őket. És a fia annyira élvezi a csaj, hogy valami új dolog rá.
0: Hogy használja az agyát.
3: Igen, meg hogy képezi az agyát, igen, és ráadásul igen, ugye igen. Mai a sztori. Tehát, hogy egy olyat fog megtanulni, ami elméletileg a közeljövőnket befolyásolja a mesterséges
1: mennyi pucérfotót fog csinálni, ilyen pucérképeket fog festeni felül.
3: De csak rólam.
1: Igen, mindenki. De ez nagyon jó, szerintem tanulni nagyon jó, ez rajta van nekem is a listámon, meg vannak még ilyen elképzeléseim különben magammal kapcsolatban, és de nekem van egy csomó ilyen szakmai dolog, amit még szeretnék csinálni.
4: Nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mi is dönthetünk a civis házak sorsáról. Bevált az új zónás parkolási rendszer. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Tegnap este véget értek az idei debreceni bor és jazz napok a Békástónál. Három napon át hazánk legjobb borászatai, különleges borkóstolók, izgalmas mesterkurzusok, illetve három színpadon 40 fellépővel színvonalas jazz koncertek várták a résztvevőket. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A felhívás szerint egy 5 perces, anonim kérdőív kitöltésével segíthetjük a kezdeményezést, amiben választ várnak arra, hogy mitől lenne értékes egy ilyen hely, milyen programokra lennénk kíváncsiak, és támogatnánk-e anyagilag a fenntartását. A kérdőív és a felhívás részletei a DeHíren is megtalálhatók. Egy éve vezették be Debrecenben a zónás parkolási rendet. Az eddigi tapasztalatok alapján hatékony az új rendszer, mert enyhítette a parkolási gondokat. A két járműre igényelhető ingyenes parkoló bérlet és a kedvezményes napi bérlet pedig népszerű lett az autósok körében. Fodor Andrást, a DV Parking Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Csökken a készpénzes forgalom, és sokkal többen vásárolnak bérletet. Elsősorban a napi bérletek száma ugrott meg, és sokkal többen vásárolnak már online, vagy telefonnal, vagy bankkártyával.
1: A debreceni zónás parkolási rendet egyébként már többször is finomították, és a lakossági igények, illetve a jogszabályi változások esetén ezután is módosíthatják az erről szóló önkormányzati rendeletet. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu. A szabadtéri színpadon este 8:30-tól élő táncarchívum Kalota Szegész Szatmár címmel a Magyar Nemzeti Néptánc Együttes előadását lehet megnézni. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, míg este 7 órakor is 29 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
1: Két napja próbáljuk kitalálni, hogy Gyulinak mi volt az a program, ahova elcsalta tegnap szakadó esőben a Zsült és az Annát, és azt ígértük, hogy aki ezt elküldi nekünk jól, az kap egy ajándékcsomagot, de hogy nem sikerült ezt igazából senkinek eltalálni, hogy ti hova mentek.
2: Nem érkezett helyes megfejtés.
1: És
2: ma reggel odaléptem a Vikihez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, Viki, én sosem tudom, hogy kinek mikor van a születésnapja, de hát neki is most volt, és mondta, jaj, nem
1: biztos, hogy ő akarná ezt a kis külön meglepetést. Viki jelezte ezt.
3: Igen. Hogy rettegnek, ha Juli rájön, hogy valakinek szülinapja van, mindenki menekül.
1: Lassan mi jövünk, Feri, most már minket is elvisz valahova.
4: Én pont nem érek rá szület.
1: Tudod, hogy én megyek. Én megyek.
2: Kitalálok neked valami olyat, hogy azt fogod mondani, hogy Juli, miért nem hívták korábban?
1: Oké. Kérem, jegyezzék fel a hajónaplóba, jó? Jelzem. Igen. Megint jelzem. Mindig jelzem.
3: Én mindig
1: mindent jelzek, gyerekek, igen? Mert tudom előre, hogy baj lesz, de mindegy. Tehát, akkor július 18, írd be. Légy szíves, jegyezd fel, jó?
2: Akkor jeleztem. Éppen aznap nem lesz Budapesten? Nem. Keressél majd
1: abban
2: meg.
1: A hónapban épp... Na jó, ne. Nem hiszem el, ez nagyon
3: szívem.
1: Oldalra néztem, és a Zsül kirakta a fotót, ahol voltak, és az, igen,
3: szexi.
1: Hát nem, én ehhez már, ma ehhez túl kiégett vagyok, én ma ehhez túl fáradt vagyok, nekem ehhez nagyon hosszú volt az estém, hogy ezeket realizálják. A Zsül arcát, csak a Zsül arcát, te vissza a fotót, azt az arcot nézd meg a Zsülle.
4: Úgy tűnik, nem vagy boldog Gyula.
1: Mit csinál?
2: Hát a dolog az úgy indult, hogy hívtam egy taxit.
1: Innen tegnap.
2: Igen. A Zsül mondta, hogy hát neki vissza kell jönnie, mert hogy fel kell tölteni az anyagokat.
1: De semmilyen kis lelkiismeretes néz meg 15 év után.
2: Ő a munkahőse. Amikor elmondtam, hogy mit csinálunk, akkor úgy láttam az arcán, és nem van még, ezért kell vissza. Maradtam volna inkább ott.
4: Hát annyira jó sikerült a kis programotok, hogy többen írják, hogy nincs rendesen fönt az anyag.
2: Nem, mert titkolóztunk. Direkt titokban tartottuk. Szóval taxival megálltunk direkt a Bajcsi-Zsilinszky Andrássy út sarkán, hogy még véletlenül se tudják, hogy hova viszem őket.
1: Nem hiszitek el, hogy mit látok. Nem, ez annyira szürreális, hogy figyelj, amit az előbb mondtam a születésnapon a kapcsolatban, engedd el.
3: Nem.
1: Engedd el. Nem.
3: Írtam a hajónaplóba.
2: Annyi szuper kis programból maradsz ki, mert ilyen kis elutasító vagy, pedig hogyha eljönnél...
1: Elutasító?
2: Igen.
1: Hát mi nem hívtál el? Várjál! Mi nem hívtál el?
2: De nem, akárhányszor ránézel ezekre a dolgokra, mindig azt mondod, jaj, nem.
1: Ahogy látlak titeket, hogy én próbáltam kitalálni titeket, hogy múzeum, hogy jó. Film, hogy van
3: senki
1: az.
3: Nem
1: és én látom
3: meg.
1: A képeket,
3: senki.
1: Hogy mit csináltok, a büdös életben nem írja meg senki, én láttam, hogy mit csináltok, és ez így teljesen szürreális. Egyébként azt kell mondjam, hogy nagyon jól is. Tehát, hogy teljesen tipik jól is. Nagyon jó. Én bírom, hogy ilyen vagy. Egyre jobb.
2: Oké, tehát Anna élvezte.
3: Én
2: Anna
3: élvezte. Figyelj, ennyit elárulok, nem mondom meg, hogy mi majd, hát majd így rátérünk.
1: Igen, valami gittas vagy, ne ígér. Leírtam Anna szörp útjára, hogy nem volt, egy kortyacsétam, kávézó. Na, szóval hogy mit látunk a képen, hova mentek? Azt látjuk, hogy Zsúl teljes feladással, Anna nagyon nagy mosoly az arcán ül, egy szőnyegen ülnek. És hátukat neki döntik egy ilyen üvegkorlátnak, olyan, mint egy kávézóban lennének, vagy nem tudom, ez pontosan mi, de hogy egy ilyen szép, beltörött, ilyen boltíves teremben vannak az emeleten, és szerintem ez vagy csüngőhasú, vagy ilyen vietnámi, vagy törpe, vagy valamilyen malacok vannak a lábaitok között.
3: Így van.
1: 35 darab rózsaszín, fekete, barna malac, ti betakar a pokrót, szerintem is, hogy ne fosoljon a szem.
3: Azért... Nem, szobatiszták, ja, teljesen.
1: Ja, azt hiszem, hogy ne fosson le, ne fosson le a lábam. És 66 darab malac között ül a Zsűr a teljes feladással. Júliusban 43 darab malac. Igen, ez egy jó fotó, igen. Zsula, mi az Istent keresek itt? Már megint mibe vagyok? Már megint mi történik velem? Anna nagyon simogatja, de a legboldogabb középen Júli. Tehát minden programon ő a legboldogabb.
4: Ő egy kicsit magának csinálja
1: ezt. Igen, ő ezt kicsit magának. Egy ilyen kollektív malac simogatásban vagytok. A büdös életben nem találtuk volna ki. Tehát
3: ez valami csúcs volt. Kiszálltunk a taxiból, és akkor elkezdtük tippelgetni ott a Bajcsi-Zsilinszky Andrássy sarkán, hogy hát mi lehet ebből. És akkor mondtuk, hogy hát Júli, hát egy lakás.
2: Igen.
3: Hát te nyerted meg az Eurojackpotot, hiszen szemben egy ingatlanos van,
1: igen.
3: És hogy hát oda viszel minket.
1: Ide valaki terrorháza.
4: Júli,
1: köszi, szakadó esőbe, de jó hangulat. Szóval kiszálltatok, de még semmi, még nem sétettétek.
3: Nem, elindultunk, átmentünk a zebrán, mentünk, befordultunk a Bajcsi-Zsilinszky úton, már nagy volt az izgalom, hát mondom, hova a fenébe megyünk, hát itt semmi nincs, van egy édességbolt a sarkon, még nem, hogy befordultunk a kis anker közbe.
2: Nem,
3: Vagy nem akár?
2: Befordulunk, igen. És akkor egy kávézóba beléptünk.
1: Ez egy kávézó.
3: Ez egy kávézó.
1: Mik van.
3: De hát ott már rögtön lebukott előtte, mert ugye kint van ugye a kis malacka, tábla.
4: Ja, és már tudtátok,
3: és azonnal vágtam, hogy miről van szó, mondom, nem igaz, Juli, nem igaz. És akkor bementünk, és akkor először egy nagyon jó kávé, ilyen nyugalom, kávéillat, és akkor egy idő után hallod, hogy...
4: Emlére, én is ott voltam is.
1: Annyi, az egyik éppen nyársadunk a segébe, mert jött egy török csapat, aki barbecue-t kértek, és nem tudok más csinálni, meg barbecue-szel, a kis röfit fölrakták nyársa pörögni közben.
3: Fönt a galérián vannak ők is, ők alukálnak, mert hogy időpontot kell foglalni, ők nem mehet föl, oda egy komoly protokoll van, hogy hogy jutsz föl, mert a tisztaságot, ugye a baktériumokat, hogy ők ne legyenek betegek, meg ne hurcoljon senki semmit, először le kell venned a cipődet, le kell fertőtleníteni a kezedet.
1: Tízes emberek lefújnak, tudod.
4: Ja, ezért van rajtad a pokróc is, hogy nem
3: azért, hogy nem azért, az azért, hogy be tudjon a lábad közé menni, aludni.
1: Bekuckózik. Van egy kávézó, ami abból csinál profit, hogy malacokat vett magához, ő, és oda tudsz menni, és tudod simogatni ezeket a malacokat.
2: Igen. Kis malacokat, igen.
1: Hát komolyan mondom, megérett a világ a pusztulásra.
2: Fél órás.
4: Tartottuk őket.
2: Turnusok vannak, és egymást váltják a turnusok, telen kávézgatsz, majd egyszer csak megérkezik egy hölgy, és azt mondja, hogy na, akkor törn, ahogy te ma, egyszer voltál egy ilyen, mindegy, és lejön, és azt mondja, hogy akkor tessék levenni a cipőt, tessék levenni a kabátot, ékszereket, meg
4: it's
2: minden.
4: Time. Várja, a Zsülnek szóltál, loptak, hogy vegyél tiszta, vagy mi az, tiszta zokni.
3: Valamelyik gagyizott.
1: Kastázgatnak ezek a malacok.
2: Szeretik lerágcsálni a csillogó dolgokat, úgyhogy mondták, hogyha valami kilóg, vagy bármi ilyesmi, akkor azt
3: karkötő,
2: dugjuk el,
1: hogy azt így lerágja a malac.
2: Mert rámegy a malac. És akkor fertőtlenítették a kis kezünket, és elindultunk fölfelé a galérián, és ezt csak azt hallott, hogy mint egy ilyen gyerekcsoport, hogy elindulnak a kis malacok, és így szaladnak így az agyban.
1: Miért van hány ingeremetől a programtól? Nem tudom. Kutatom magamban az érzést, mit kellene valami szolidaritásra, ami kedvességet érezzem, de inkább csak egy ilyen fura öklendezés van rajtam.
2: A cukiságfaktor, nem tudsz velem
1: így. Igen, malacokat dögönyöztök egy kávézóban.
2: Mert még sosem dögönyöztél malacokat kávézóban.
1: Belem van a baj. Én vagyok egy ilyen lelketlen, szemét
2: kiégett.
1: Kérges a lelkem.
2: Gyere el egyszer, malacot simogatni.
3: Nagyon cukik. Figyelj, ott röfögnek, a plédre oda mászkálnak, nagyon kell őket vakargatni, és akkor becsukja a kis szemét, és elalszik. És ez tényleg olyan szinten cuki, hogy megőrülsz. Nagyon aranyos.
2: És fent van mennyi, 15?
3: 12, azt hiszem.
1: Ez van, amikor a városi vidéki akar menni.
4: Igen, hogy a malacokat tartasz az emeletem.
1: És milyen malac típusa? Tehát milyen malac?
3: Hát ezek ilyen törpe malackák.
1: Sima törpe
3: malackák. Nagyon-nagyon.
1: Nagyon cukik, mint üzleti profil vagyok ettől rosszul, hogy bent tartják őket azért, hogy hárommal több kapucsinót adjanak el. De nem átkínzás, jól vannak, szeretik, tehát nem is erre vonalnak, hogy jó, biztos átkínzás, nem, nehogy az, de ugyan, nekem kicsit ilyen, nem tudom, ilyen bizarr.
3: Ugye, hogyha ők itt befejezték a szolgálatot, mert ugye nincsenek, igen, nem lesz történik belőlük szalonna, meg kolbász, hanem elmennek egy, mondta a hölgy, valamilyen ilyen kis állatsimogatóba, ahol egy malac otthonba, ahol élik tovább, békésen röfögve a kis életüket.
4: Malac otthon.
1: Gyula, az őszintén, de most tényleg néz rám.
3: Jó, most a zsűr jön.
1: Néz rám, és vedd számításba az elmúlt 15 évünket, és legyél nagyon őszinte. Gyula, mondj erre valamit, te ezt élvezted?
5: Nekem Feri jutott eszembe.
4: Köszönöm. Igen. Köszönöm, nem akartam radikális lenni ebben a megszólalásban,
5: nem, csak ennyit
4: de muszáj lesz.
1: Én behalok ezektől az állatos kávézóktól. Tehát, hogy valahogy nem tudom, de, és még csak nem is a kizsákmányolás, nem is állatkínzás. Ezek a malacok jól vannak, szeretik őket, dögönyözik őket. Semmi bajuk. Mégis gusztustalannak tartom őket. De hogy ilyen, de nem tudom megmondani, hogy miért. Hogy emberek azért, hogy valamilyen profitot termeljenek, kitalálják, hogy malacot tartunk, behívjuk oda. Annyira vicces az egész. De közben tök cuki, tök és valószínűleg lenne három malac itt a stúdióban, agyon dögönyözni őket, mert marha cukik.
2: Nagyon édesek.
1: Marha cukik, tök édes állatok, de valahogy annyira ilyen, nem is tudom milyen ez a program. Már nem a te programod, hanem
2: azok általában.
1: Nem, tökre értem, meg tényleg tök helyesek, tehát nem így van, csak nem tudom. Valahogy az emberen csodálkozom.
4: kalacoknak egyébként?
1: Itt szerintem igen.
4: Óránként jön valaki, és...
2: Figyelj, nem úgy tűnt, mintha nagyon szenvednének.
1: Tehát nem, elmész, biztos, hogy a dolguk van.
2: Megkapod ezt a kis pokrócot, leülsz a kis sarkokban, elmondják, hogy mik a játékszabályok, órához nem nyúlsz, szájához nem nyúlsz, nem emelgeted, oda jön hozzád egyébként, tehát nem kell őket hívni, hanem jönnek, letakarod a lábadat, és ezek jönnek, és így bevackolják magukat hármassával, összebújnak a lábadon,
3: hogy
2: benyomják a nóziukat a hónod alá, és akkor így halkan csámcsognak, röfögnek, és te közben
1: nem egyfajta szeretet őket. Hiány, vagy nem egy ilyen valami...
2: De mi mindannyian szeretet hiány.
1: De csak kérdezem,
2: hogy... Mindenki, aki malacot megy simogatni, a szeretet hiány.
4: Hát miért kell simogatni? Miért nem simogatok kutyát, macskát? Az olyan
1: kicsit érted, köszönöm, hogy nem maradtam egyedül.
4: Az olyan simogatni való, de a malacot nem simogatjuk.
3: De ez törpe malac egyébként, de simogatjuk.
1: Mondd meg őszintén, mekkora nyársat dugnál a senkiben?
4: De úgy, hogy négyet egymás után itt sorba állítani,
1: borral vagy mivel kell megkülönni őket.
4: Locsolgatjuk így. Így mutatom, hogy hogy tekerném a jövőt.
1: Így simogatja a malacot, nézd a tekerő mozdulatot.
2: Te mindig csak 80-100 kilós állapotában látod ezeket az állatokat. Meg általában már
4: kibelezve.
2: De ők 6-8 kilósak.
3: Igen. Jönnek, nem eszünk meg mindent.
1: Igen. Balázsról most derül ki, hogy látás muszlim. Ez van, gyerekek, elkönyvöm, látás muszlim vagyok. Ez a helyzet. Jó, úgyhogy nem tudom, de egyébként marhacukik, tényleg marhacukik. Valahogy nagyon-nagyon-nagyon. Meg kedves állatok, tehát ilyen végtelenül barátságosak. Aki látott már ilyen malacot, hogy ezek, hogy tényleg jönnek, bújnak.
2: Mosolyognak.
1: Igen.
2: Mosolyognak is.
1: Nem, csak ilyen az arcuk.
2: De, tehát, nem, mosolyog.
1: Látod, ez az, amikor emberi tulajdonságokkal ruházunk fel egy állat, ez a malac nem mosolyog, ennek a malacnak így áll a szája. Érted? Ez nem ugyanaz.
3: Ugye a szotyolánál se hittétek el, ugye, hogy csak egy hörcsög, ott is ugye hurkapálcát akartál dugni a bizonyos helyére.
2: Hát nem a gazdája, hanem akik ott dolgoznak, hogy ül és leül a kismalac.
1: Hát ez most lesz igazán gyomorforgató az a dolog.
2: Ilyet is tud csinálni, és kapnak ilyen kis répadarabkákat, ilyen kis jutifalatokat, és akkor azokat így osztogatják, de amikor már így elmúlt az izgalom, akkor ezek így szépen így megtelepednek mindenkinek az ölében, hárman, négyen összebújnak, és akkor úgy elszundítják.
3: Érzed a kis testük melegét, és tök arra. Hát emlékszem, mikor bemúlt a stúdióba, Szilvi behozta a malacot, a törpe malacot, aki jósolt nekünk, ugye.
1: Nagyon cuki volt.
3: Ő is mennyire aranyos volt, a Szilvi.
1: Van egy kiskutyás jóga is van. Érted? Kiskutyás jóga. Teljesen meghűltek az emberek.
2: Oda megyek legközelebb.
1: Juli! Kiskutyás jóga. Beszarok, mindenki megőrült. Tényleg megértünk a pusztulásra.
2: Itt van a Váci utcát.
1: De miért kell a kiskutyát bevinni jóga órára?
2: Kiskutyás jóga az azért borzasztóan cuki, mert fekszel a földön, és egyszer csak azt hiszed észre, hogy kiskutya rátelepszik ide a nyakadra, oda bújik hozzád, és elszundít.
1: Megint velem van a baj? Nem. Feri, légy, te vagy az utolsó támogató. Kiskutyás jóga.
2: A kiskutyás jóga azért is egyébként nagyon klassz, mert általában menhelyekkel dolgoznak együtt, elhozzák a kölyköket, és egy csomóan úgy mennek haza, hogy na, akkor én őt hazaviszem. És határozottan növekszik az örökbefogadói kedv, tehát egy csomó kutyát oda tudnak adni gazdának. De a kiskutyás jogának is van létjogosultsága, szerintem.
4: Állunk egy valaha volt csodálatos földterületen, ahol még minden rendben van, de ez a földterület egyre kisebb. Mi a peremén állunk, haver, és le fogunk zuhanni.
1: Nem tudom, hogy az én inger küszöböm van máshol, vagy tök már, vagy a büdös érbe ki nem találtam volna. De hogy...
3: Nyilván egy városi embernek ez ugye egy fajta nyugalmat hoz, kávéillatot hoz, malackát hoz, a kis testmelegét. Nyilván egy vidéki embernek ez röhögni való. Én meg röhagyulják, akkor a beteg, illetve a labubukon, meg egyebeken.
4: És rántott húsos szendvics volt egyébként.
1: Nem volt. Vínes szicsel valami. Zsűr, azt írják is igaz, pislogj, ha menekültél volna. Legalább adj valami jelet, te, bennem bízom, pislogj, ha menekültél volna erről a programról. Jó, figyelj, Juli, én mondtam ezt a júliusi születésnapot, engedd el!
3: Fölírtam a hajónapra.
4: Mi már évek óta nem tartjuk.
2: Ez már kimánt, ezt már nagyon sok ember hallgatta. Úgyhogy meg lesz, Bali.
1: Közben Zsül megnyitotta a kecske jogát. Karámban, vagy egy ilyen fakarámban jogáznak emberek joga matraccal, és ott vannak körülöttük a kecskék. Ami néha rámászik, néha leeszi a bogyót a hátáról, teljesen értelmetlen. Teljesen indokolatlan.
4: Mi ebbe a jó, de tényleg.
1: Semmi, indokolatlan.
4: Tehát áll egy kecske a hátadon, és eszik a hátadról, mert rászorták a tápot.
2: Ráadásul a legkevésbé sem a jogáról szól innentől kezdve a történet. Tehát nem tudod felvenni azokat a pózokat, meg kitartani, amit kell, mert jön egy kecske vagy egy kiskutya, és oda söndörödik hozzád, nyilván azonnal elkezded vakargatni.
4: El kell menni egyébként. De ők nem, látod, ők nem vakargatják, ott ők komolyan jogáznak.
2: A legjobb, a legjobb része, menjetek el önkéntes munkára, állatmenhelyekhez, és akkor mindenki nyer. Úgyhogy...
1: Az teljesen
4: ezek, mert én ezt kizsákmányolásnak érzem egy kicsit, és a bocsi a malacos kávézótól, de azt is annak érzem. Mm. Érted? Tehát, hogy az nem segít az, igazából az állaton. Tehát nem, tudom, hogy azt láttátok, hogy jaj, de cukik meg milyen jól érzik magukat, de az egy ilyen állat életében, hogy ott 30 percenként jön, te levonultok, jön az újabb zoknis csapat, leül, pokróc, ízén megint oda megy.
2: Te beszélsz, te meg láncsra húznád őket, és megennéd. Te,
4: mert ez
2: te
4: a dolga.
2: Beszélsz.
4: Mert úgy hívják, hogy haszonállat.
2: Milyen álszent dolog ez. Nem, egyáltalán nem. A malacokat, miközben te felfolnád élve.
4: Nem, tartod a malacot, felneveled, és utána annak megfelelően elkészítve elfogyasztod. Mert ez a haszonállatnak ez a dolga. A kutyát nem esszük meg, de valahol azt is megeszik, mert úgy szocializálódtak. Nekem olyan furi ez az egész.
1: Svájcban alpaka joga. Tehát alpaka joga, érted?
4: Aki még le is köp.
1: Hogy megőrültünk. Tehát, hogy itt a világ vége, teljesen egyértelműen. Svájcban írják, hogy alpaka joga van, bemész, és hogy ott jönnek-mennek közötted, te ott jogázol, és érzed a kisugárzásukat, a frekvenciájukat, nyugtatnak, és közben ott vannak. Nem nagyon tudsz velük gyömöszölni, mert azért azok nagyobb állatok az alpakák, ugyanaz nem egy kicsi állat. De hogy elterjed dolog, alpaka joga.
2: Sőt, hát a
1: nem hiszem.
2: Szájzalat is kap, nem? Hogyha belenyúlsz a szájába, mint a teve.
1: Igen. A törpemállat nem haszonállat, Ferenc. Már javítanak is azonnal. De azért egy citromot a szájába azért.
4: Jobban nézünk ki.
1: Jó, mégis csak jobban nézünk ki, igen. Van olyan, hogy kakaó joga, a kakaót fogyasztanak közben. Oké, de a kakaó szertartásoknak van egy ilyen menete, azt csinálják ilyen szertartásoknál, igen, és akkor hát nem azt mondom, nagyon szédelikus utazás van, de hogy a kakaót azt használják ilyen különböző szertartásokra. Igen. Júli, amit kiraktál az Instára képeket, olyan jó az egyiken a nézéset, hogy gyászolnék veled, Gabi. Küldte nekünk.
4: Van, akinek látod még a malackodásról is egy másik malackodás jut eszébe.
2: Egészen másban vagytok.
1: Igen, van olyan kávézó, ahol Budapesten több különböző állatot visztek az asztalaitokhoz, terráriumban vannak körülötted.
4: Azokkal nem zárták be őket?
1: De valami balhéjuk nekik volt, ugye volt ilyen most... hüllős kávézó volt, valami történt velük.
4: Igen, most a malacokat is, vagy a malacos kávézót is rángatják egyébként, ahol voltatok.
2: Rángatták.
4: Tehát már most megoldódott minden?
2: Én szerintem igen.
4: Jó.
2: Azért ezek viszonylag gyorsan kinyírják.
4: És a képen
2: valami
4: már
2: nem...
4: kín van pirossal áthúzva? Nem mertek be?
2: Igen, van itt felirattal.
4: Igen, Feri nem.
1: Nem olyan, mintha tulajdonképpen az ember önmaga a paródiájával válna, egyre jobban bolondulna meg? Tehát, hogy az alpaka joga, a kecske joga nem azt mutatja, hogy kezd az emberiség tényleg megőrül? Kezdjünk egy kicsit bebolondulni ebbe az egész őrületben, ami körülöttünk van, és hogy egy ilyen teljesen rossz az irány.
2: De mikor szabadult ez el?
1: Na, ez egy jó kérdés, hogy mikor kezdett el az ember ilyen szinten megbolondulni?
4: Nagyon ráérni.
1: Szerintem az emberiség egyik legnagyobb törése az maga a városba költözés, és megszakadása a kapcsolata a természettel. Tehát az ember, ha megnézed, mondjuk nem tudom, mi az evolúció és milyen hosszú, de sok százer éven keresztül egy természet közeli nép volt. Az utolsó 100 évét vagy 200 évét éli városban, tehát az evolúciós folyamatának az 1%-át élte városban. És ez egy olyan törés volt, hogy beraktuk magunkat faházakból, kőházakba, betonba, városi környezetbe, nem városi lény az ember szerintem, hanem egy természeti nép, hogy együtt a holddal, a csillagokkal, a folyóval, az ősszel, az évszakokkal, a veteményessel, mindennel. És az, hogy városba kényszerítünk magunkat, szerintem ez a lehető legnagyobb törés. A neurózisunkban, az agyunkban, a fejünkben, a különböző pszichés állapotainkban, mindenben. Egyszerűen nem, az evolúció nem ezt mondja. Nem itt kell lakni. Nem azt mondom, hogy barlangban a természetben, de hogy megszakadt ez a kapcsolódás. És ennek a kapcsolódásnak a hiánya, ez valójában, hogy alpaka joga van. Hiányzik valami, amit nem tudsz megmagyarázni, és kitalálsz ilyen baromságokat, de valószínűleg az önmagadhoz való kapcsolódás, vagy a természethez való kapcsolódás, vagy az a kapcsolódás, amit éltél 100 000 éven keresztül, hogy együtt mozogtál magával a természettel, ez megszűnt. Az utóbbi 100 évünk a legnagyobb kudarc szerintem, vagy az egyik legnagyobb.
2: Szerintem meg egyszerűen azóta vagyunk ennyire elborultak, amióta megvan a közösségi média. És annyira jó dolgokba futok bele egyébként, tehát ti mindig röhögtök rajtam, hogy mert megint valami agyamentség.
1: Nem szórakoztat valahol. Egyébként tényleg szórakoztató. Szerintem ez nem FOMO ambiente vagy. Erről beszéltünk, szerintem ez nem. Szerintem most kapsz valami olyat vissza, hogy elkezdtél újra magadnak fontos lenni, csatlakozni magadhoz, és megnézni, hogy hova akarok elmenni, mit akarok megélni, milyen, mert hogy a te életed újra egy kicsit elkezdett önmagadról szólni. Szerintem ez egy tök jó folyamat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
10: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
9: A hitéleti képzések műhelye.
10: felvételi.drhe.hu.
11: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal, raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
12: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
13: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
14: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
15: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Tisza dr. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek. Levelet írt Kocsis Fülöp metropolita az egészségügyi miniszternek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Tisza frakció titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését, és dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének, írta szombati posztjában Magyar Péter. A kormányfő szerint Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Levélben üzent az egészségügyi miniszternek a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora Kocsis Fülöp érsek metropolita, aki azt írta: kimaradtak a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről szóló egyeztetésből. Ezért tisztelettel, de határozottan kérjük az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. A levelet teljes terjedelmében Kocsis Fülöp közösségi oldalán lehet elolvasni. Hajdúbihar vármegyében a szabadtéri tüzek mellett a viharos erejű szél is foglalkoztatta a tűzoltókat. 500 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet egy napelemparkban Berettyújfalu külterületén. Később szintén Berettyújfalu külterületén 1000 négyzetméteren gyulladt ki a száraz aljnövényzet. Ugyancsak szárazavar és gaz égett Debrecenben az Adácsi útnál. A tűzoltása során 12 embernek kellett ideiglenesen elhagyni a otthonát. 3 hektáron égett a gaz, avar, körbála, erdőaljnövényzete és egy fatároló Debrecen külterületén, a Dombostanyán. Ezen kívül a viharos szél okozta károk felszámolása miatt a vármegye több településén is szükség volt a tűzoltók munkájára, amikor lehasadva ágakat, kidőlt fákat távolítottak el. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, még este 7 órakor is 29 fok valószínű. Hajnalra 13 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs!
4: Micsoda család!
3: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
5: Reggeli műsor!
3: Balázsék Extra!
6: 100 éves korában meghalt Székely Tamás, aki a MÁV-nak a szignálját írta. Gyászol az egész ország. Ez legalább akkora volt, mint egy malév szignál.
7: A MÁV kiírt, képzeljétek el egy pályázatot, hogy valaki írjon egy izét, hogy ne az legyen, hogy a hangos bemondóval az szól, hogy figyelem, figyelem a kettes vágányon, hanem legyen valami ilyen szignál. És egyébként Székely Tamás ott dolgozott a MÁV-nál, de ő nem zenész volt, hanem egy műszaki ember.
6: Ne csináld!
7: És ráadásul megalkotta magát a gépet is, ami atom pontosan tudja ezt mindig lejátszani. Ezt a dallamsát.
6: Kitalált erre egy zene lejátszó gépet, valamit?
7: Így van, nem volt benne semmi mozgó alkatrész, ez ugye nagy dolog volt akkoriban, hogy valami tud zenélni így, és teljesen elektronikus a berendezés, és azóta is ez szolgál. Szerintem nem is csináltak belőle újat.
6: Mikor írta ezt pontosan?
7: 73.
6: 73 óta
7: ezt hallott, hogy...
6: Azért, hogy a másnak két szignálja van, a másodikat, és ő írta, nem tudom, mi a második. Vagy nem
8: van
6: tudom
8: a másik, azt először majdnem azt kezdtem a dúdani, csak most várjál, most nem.
6: Várjál, addig ez. Gyere rá, másodika.
8: Aj, basszus, az valahogy összezavartott.
6: Jaj, basszus, megint késünk.
8: Van egy másik szignál, és először az jutott eszembe.
6: Máv van a mávnak egy másik szignálja. Valaki dudoljál SMS-ben? Jó? Tehát írja le valaki.
8: Hogy is van?
6: De várj, ez az ITC, ez az IC-szignál, azt írják. IC-szignál. Ez szól, amikor jön egy IC? Várjál.
7: Igen, ez kemény gyors.
6: Szólj, amelyikre gondoltál?
8: Ezt soha nem hallottam még, soha életemben.
6: Jó, ilyen nincs
7: ez
6: a mávnál.
8: Ez valami.
6: Ez valami karácsonyi. Na. Ez valami karácsonyi.
8: Ez a Pumukliból a következő rész.
7: Ez igen, ezt ismerem.
6: Ez azt meg, ez a flörtöknél van. Figyelj. Ez a gyesebb. Ez a gyesebb szignál.
8: Ez a karibi térségből van.
6: Köszönöm. Na gyere most a szignál. Na tudod a szignált.
7: Na a második.
6: Nincs meg. Én egy máv szignál tudok.
8: A másodikat azt ismertem.
6: Valamit behalóztál. Nincsen második máv szignál. Ez volt.
7: Hát de ezzel jelölik.
6: Tidum diri dudum. Na így megvan. Várják, próbálom olvasni, amik jönnek, mondnak, hogy melyik.
8: Du.
6: Jó? Tü. Ez?
8: Nem.
6: Tidum diri diri dum. Hát most ezeket küldik, most csak beolvasom, mert hát a beugrik.
8: Igen, próbálkozunk tovább.
7: Tidum diri diri diri dum.
6: Nem. Dü.
8: Mi a pontos érkezés szignál? Zsü!
6: Pontos érkezés.
7: Tára, titá.
8: Nem a Family Frostos kocsinak egyére gondolok.
6: Haj, du. Badadada, badadabadada. Bodobo Pepe. Hát akkor lehet, hogy ez, nem?
8: Ez a Miskolci gyors.
6: Emilio zseniális. Ez Emilio van. Imádom. Lehet, hogy ez az új mápszignál egyébként. Menjél viccesen, ez lenne az új mápszignál.
8: Ez én vagyok a középfokú nyelvvizsgámon.
6: Igen.
8: How do you do? Válaszol, légy szíves. How
6: Emilio,
8: do you do,
6: kérjük, adj elő a tételt, jó? Zeni. De nem kell, elég, ha jó hangja van. Nem kell, ennyi, de mindent azért nem tudhatnak az előadó művész a gyerekek.
8: Imádom.
6: Milyen szignálokra emlékeztek még? Tessék, ki nyer ma? Megvan? Tudja valaki fejből? Aki kérdez, Cigány György.
7: Aki válaszol.
6: Figyelj, ez a ki nyer ma szignál.
5: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben.
6: Emlékszel erre? Hát ez Kossuth Rádió.
8: Áll a szőr a karomon.
6: Tényleg? Ennyitől?
8: Igen,
6: ez nem kell sok.
8: Tíz éven keresztül keltem, mert apám lakott a szomszéd szobában, és minden reggel 4-kor már hallgatta. Tínédzserként azért erre rendszeresen fel kellni hajnalban. Figyelj, fú.
6: Mutatom a következőt, tessék, ki kell találni. Csukjátok be a szemeteket, jó?
8: Tessék. Nem tesz semmit az arcomra.
7: Már ott van. Figyelj,
8: ez a bizalmi kérdés.
6: Figyelj, indul, ez mi volt?
7: Várjál, ez nem Delta, hanem a...
8: De.
7: Nem.
6: Mi volt ez?
8: Delta. Jön a repcső, hallod?
7: Delta volt?
6: Ez Delta.
7: Tényleg, igen.
6: Úristen! A gyerekkorról
7: Delta főcímzene. Mamutzen ment a jégcsivatagba.
6: Igen, mennek a jégcsivatagba, igen. Júj, de jó volt. Azt a mindenit.
8: De kemotokszal szórnák a lelkemet.
6: Jó, ez a következő, ki kell találni. Az a baj, te túl fiatal vagy ehhez.
8: És buta. Ezt kell tőlük közvetlenül. Túl fiatal vagy, és buta.
7: Igen, és nem fejlődött ki az agyad.
6: Jó, figyelj, mutatom a következőt. Tessék, ez mi volt? Mutatom.
7: Wow, megvan a...
8: Private Gold.
7: De úgyis, Krudinák ment benne a... Mi az Isten, nem panoráma,
6: de, jó, panoráma, panoráma.
7: De szerettem. Meg és van? Ennek várja, a képe is jó volt.
6: Jó volt a képe egyébként. Panoráma, persze. Hát ez a hallgatóink nagy részének lehet, hogy már semmit nem mond. Tehát ez olyan volt, mint amikor, mit tudom én, nagyanyánk mesélt a nem tudom, az első és második világháború közötti időkről. Nem? Tehát, hogy ez hallgatóink nagy részének ez nem mond semmit, de most mindenki mond a Zsülnek valamit, hogy mit tegyen be. Most nekünk kell becsukni a szemünket?
8: Igen, és nektek kell becsukni a szemünket.
7: Jó, valami új lesz, fogadjunk.
8: Nem lesz új.
7: Nem lesz
8: új? Nekem nem új. Szerintem nektek sem új. Nem.
6: Ez egy verseny, nekem minden ilyen egy verseny. Ha nem győzök, nagyon durci vagyok. Egy napig nem szólok senkihez.
7: Nem lesz fizik kislány.

0: 17 euro.
1: 17
2: euro.
0: Jó? Figyelj, mutatom a következő. Csukd be a szemed. Figyelj, itt a következő. Jó? Ki mondja be először?
1: Ne viccelj, Isten! Alapmű!
0: Jó, de jó volt. Hétvégén. Anyát vágta a körmödet, kérthetett, de nagy lábúj köröm.
1: Apát toványcott,
0: te kis köntösbe ültél, oda tetted a jobb kezed, oda tetted a bal kezed, tudtad, hogy a hétnél körömvágás van. Ez volt. Anyám beült, nézte a hetet, bal kéz, jobb kéz, oda tesz, két hetet a lábad főre. És így néztem valami teljesen unalmas hírműsort, ami ez volt a hét. Jó, tessék?
1: Ó, telesport, telesport!
0: Vívtak, fociztak, beestek a kamerába, fú, de jó.
1: Animált volt. Igen.
0: Azért ezek azért jók voltak. Jó, Eszter mondott most megint valamit.
2: Igen, azt hiszem, hogy könnyítsünk egy kicsit a generációs szorongáson. Jó, mert
0: drabbálatok közügyet, mert aki a barátok küzdenét. Oldjuk a közszük bennálló generációs szorongást.
2: Én is először barátok összegondoltam, de aztán csukjátok be, csukjátok be.
0: Jó, oké, figyelj. Jó? Jó, hagyjad már! Hát ez jó, oké, hát jó, hogy nem a himnusz rakott be.
2: De akkor ez a rá, ez amúgy
0: nem. Micsoda, hát ez a legnagyobb volt. Jó, hát ez. Ricsés, hagyjátok, abban rám jött a szorongás.
1: Akkoriban ez volt a jó gyerek.
0: A gyerekkorúban ez volt, úristen, de jó. Jó, nagyon jó ötleteim vannak, még mutatok egy párat. Hát ez, oké, hát ez, ezt nincs ember, aki ne tudná. Gyerekek, ez bizony jó kis dallat. Mi volt ez?
2: Ez a Hófehér Jaguár című szám.
1: Ez is valami magazinműsor. Ennek a képe az, hogy ilyen izé csövek mennek meg. Nem. Nem az ablak.
0: Ablak.
2: Te nagyon jó
1: ablak.
2: Vagy a
1: nagyon szerettem az ablakot.
0: Külföldi, figyeld, lehet, hogy ez a sorozat, lehet, hogy néztétek.
3: 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandó
2: egység. Szuper csapat.
0: Igen, honnan tudtad? Nem is hallottad a főcímet?
2: Hogy van? Nem az oda, az oda.
3: És körözi, amilyen megoldhatja őket.
0: Ez megvan. Sose szerettem.
2: Ez lehetne a mászignál mostantól.
0: Nem tudtam ráfűzni soha.
2: Nem, mert óriás erre jönne be a vonat.
0: Jó.
2: Úgyis mindig egy harci helyzet, amit megoldanak.
0: Becsukni szemet, tessék, ez mi volt?
2: Little Richard.
1: Bűnügyi magazin!
0: Azaz!
1: Mi volt a címe? Kékfény!
0: Azaz! Te jó vagy!
1: Ezt mondom, zöld?
0: Kékfény!
2: A zöld fény volt!
0: Kékfény!
2: De olyan vidám ahhoz képest, hogy miről szól, nem?
0: Kettős gyilkosságban megölték Háróbert, a kalocsai lakos, az elkövető T. Tibor bevallott a büntettét, és most zene! Csuk be a szemed!
2: Annyira durva, hogy ezt megkaphattad. De miért is kis ügynök közé van?
0: Mi ez?
2: Ez korunk egyik legfontosabb műsora.
0: Alapmű.
1: Mi ez?
2: Ez a Balázsó.
0: Balázsó. Te rohadt szemét!
1: Bocsi! Vagy pedig
0: nem hiszem, hogy ezt nem tudod.
2: Amúgy a Mónikának jobb volt a bevonuló zenéje.
0: Ó, azért ez meg voltál írva. Jó, mutatom a következőt. Szembecsuk. Jó, figyelj, tessék, ez mi volt?
4: Volt, nem is olyan rég, egy szép világ.
0: Ó, mekkora muzsika. Mesefilm.
2: Úristen!
1: Mi ez?
0: Nincs meg?
2: De én erre emlékszem, és ettől depressziós leszek.
0: De szép volt ez, nagyon szép, nagyon szerettem ezt a mesét.
2: Az elsüllyedt világok.
0: Elsüllyedt világok.
2: Ez a poszívó orrú lény, amire nem tudom mire. Emlékszel erre?
1: Lényegi meghal.
0: Ez egy nagyon szép mese volt. Én nagyon szerettem az elsüllyedt világokat, nagyon. Oh, én szerettem.
2: Kicsi voltam hozzá,
0: és nagyon depressziós. Ne nézz oda, figyelj, tessék.
1: Jó, hát ez alap. Na?
0: Ez alap. És ezt néztük hetente, ezt. És izgultunk azon, hogy a táskás felügyelő, vagy táskaszemű felügyelő...
1: Meg a haverja, a Harry.
0: Meg a haverja, a Harry megtalálja ki, ez ugye... Ez ugye

0: Mik volt?
1: Úgy lett.
0: Figyeld. Jó.
2: Hallod, ez.
0: Nincs meg.
2: Nincs meg.
0: Nincs meg.
2: Magnum.
3: A Magnum
0: este
3: Magnum.
0: Nincs meg. Nem volt meg, tényleg. De ahogy mondod, de ugrál.
2: Ha csak a Pornhub meg a Magnum az enyém, ebből én már megvagyok.
0: Magnum, de jó volt.
2: Annyira szerettem a Higgins. De amúgy annyira jó volt a Magnum.
0: Jó, egyébként tényleg jó volt. Sose néztem meg egy részt se soha végig, de hogy a tipikus az a sorozat, ami 20 év megy, és nem látta belőle egész.
3: Igen, ugyanaz mindig.
0: Nem,
2: a a Melkasször, a rövid nadrág.
0: Jó pasi volt?
2: Nagyon jó pasi.
0: Jó pasi volt?
2: Mi most is az. Meg a haver, a kötelező fekete karakter.
0: Jó, hát a
3: akkor is kellett.
0: A minőség nem annyira.
4: A főszerepben Michele Placido.
3: Michele Placido. Na, miben van?
0: A jó, elmondja, hát ez így nem jó, a polip, de szerette.
2: De van egy nagyon jó, azt a Kórházváros szélén.
0: Kórházváros szélén, azt én nekem, az már nagyon KG este, meg az már anyáink sorozata inkább. Tehát ott mi nagyon gyerekek voltunk. A Nők a pult mögött, meg a Kórházváros szélén, az ilyen cseh, meg
3: a Nők cseszlovák. A pult mögött, azt tedd már be, az ne, annak nekem nincs meg a
2: muzsikát. Nők a pult mögött.
0: Nincs meg a Nők a pult mögött?
2: Nem.
0: És a Kórházváros
3: szélén. Lákova asszony. Ilyenek voltak, ilyen beszélgetések voltak benne.
0: Ez inkább a szüleink azért. Tehát ezek mi annyira nem.
2: Charlie Majó család.
0: Charlie Majó család.
2: Ha valami tudáltam egész életemben.
3: Az verte Charlie meg a vallássót. Nem tudod.
0: Nem tudod a sztorit.
2: Nem tudom.
0: Nem tudod ezt a sztorit.
2: Nem.
0: Elmondom akkor, mikor elindult a Balázsról. Ránk rakták a Jakubcseket, a Liptait, a Konta Barbarát. Mindenki talkshow-kapott, mindenkit megvertünk. És amikor leáldozóból volt, akkor az utolsó próbálkozás tévéket meg, hogy berakta a Charlie a majom. És ott abba kellett hagyni a Balázsot, mert legyőztek.
2: Nem, figyelj, nem, ugyanabban, hogy mi faj van.
0: Megvert egy majom. Családtag. Hálásul legyőzött egy családtag, érted?
2: Sőt, és ugyanabban a műfaj van. Ez fel a legjobb.
0: Mondd az RTL, hogy mindenkivel elbírtunk, aki tóksot, Charlie-val a majommal nem bírunk, úgyhogy sajnos a Balázsról, aki itt a vége. Levert egy majom, érted? Oké? Okay. Ez valamelyik a kettő közül. Ez vagy a Kórházváros szélén, vagy a Nők a pult mögött.
3: Ez a Nők a pult mögött?
0: Azt ismerem, igen. Anyám nézte sokat.
2: De soha életemben nem láttam.
0: Nem láttad? Nagyon szar volt. Ez borzasztóan botrányszar sorozat volt.
3: Egy kisváros élete, intrikákkal, Kulákova asszonya.
2: Szafaládékat látok a képen.
3: Iflik.
0: Igen, ez nem volt jó, ezt én nem néztem.
2: Van egy, ami viszont mindenkinek összehúzza a gyomrát azonnal.
0: Oké, na, összehúzza a gyomrát. Én ott kezdem el jól érezni magam, ahol más rosszul. Oké, csukom a szemem. Egyelőre a hegy alján.
3: A
0: dal jó, de mi az?
3: A gyerekeket kereső műsor. Hát ez...
0: Ilyen
3: a
0: terhez.
3: Te tényleg ezt nézted?
2: Én mondtam, hogy összeládja.
0: Ja, ez amikor eltűnt a csellengőket
2: nézted. A csellengők.
0: És ezt nézted?
2: Ezt nézted a csellengőket.
0: Hát itt traumatizáltak egy komplet generációt.
2: Tudom.
0: Miért néztél eltűnt gyerekekről szóró sorozatot?
2: Latolgattam az esélyeimet.
0: Megnéztem, hogyha eltűnök, mi lesz velem?
2: Megvártam, mert mikor jobb az ére, amikor végre rájön meg egy kúra teljes dobozra.
0: Igen, megvártam, mennyi idő után kerülnek fel a gyerekek a teljes dobozra, mennyi időt kell bujkálnom a erdőbe, hogy én is teljes dobozra kerüljek. Jézus Mária, emlők ez erős, hogy ezt tízezted.
2: Ez az mindenki nézte, nem?
0: Úgy, ennek már a kripje is olyan volt, hogy elrabolnak benne gyerekeket. Figyelj, megőrülsz, ez annyira torokszorító, hogy ez... De a dal egyébként jó. Na jó, hát azért terhelt volt a szombat estét, megértem.
2: Libabőrös vagyok, te mai napig nem.
0: Mi társasoztunk, kanasztáztunk, hát ki mit?
3: Kinek mi jutott?
2: Én a szökésemet terveztem.
3: Oda ültettem, a tévé elé nézett kicsit.
0: Kislányom, ha nem tanulsz jól, ez lesz el, mint az az eltűnt gyerek.
3: Mi ez? Peti a csúnya lány, vagy?
2: Van hasonló?
0: Egészen érdekes gyerekkorod.
3: Akkor Eszmeralda.
2: Lagyos?
0: Ez nem, én nekem ezt szabad agazza.
2: Nincs meg. Na gyerünk, aki ezt meg tudja mondani, azt elviszel egy fagyira.
0: És milyen ízű lesz a fagyi?
2: Ami ez sikerül.
0: Ez nincs meg.
2: Ez, nekem... egyetem, ez a homok titkai.
0: A homok titkai?
2: Homok titkai.
0: De ez valami meleg magazinnak a műsorolat?
2: Nem, nem, nem azt mondja, a homok titkai. Nem emlékeztek Tónyóra?
3: Nem.
0: Homok titkai.
3: Tónyó. Mi az, hogy Tónyó?
2: Tónyó bajt csinál, Tónyó bajt csinál. Nincs meg?
3: Nincs.
0: Ez nem lehet, hogy a nyíregyházi tévé adta?
2: Nem,
0: Tónyó volt.
3: Tónyó.
0: Tónyó, az a nyíregyházi
3: homokban. Tónyó, gyere, hát a bányából.
0: Ez nem lehet, hogy a nyíregyházi tévé adta valami a homok titkai című a bányából.
2: Nincs meg nektek.
0: Tónyó.
2: Tónyó. Ne csinál Tónyó.
3: Megint be vagy rúgva.
0: mi ez a homok titkai?
2: Tonyó, a szellemileg terhelt tesója volt valakinek, aki abban találta meg az átok feloldását, hogy homokból ilyen szobrokat csinált. Nincs meg a Tonyó homok titkaival.
3: És erről szólt a film, hogy
0: nem ez volt a sorozat, hogy egy csávó szobrokat épít homokból. És úgy hívják, hogy Tonyó.
2: Holdkoros Tonyó.
3: Hittek,
2: ott van, ő Tonyó, tessék.
0: Te...
2: A holdkoros Tonyó.
3: Ez tényleg Nyíregyháza.
2: A homok titka, figyelj,
3: ez a Nyíregyházi bányató.
2: A csaj.
0: És ez egy sorozat volt.
2: Ez a sorozat volt.
0: Atyaik. Hát Feri, ezt légy szes holnapra pótolt be az első...
2: Nem én voltam, Donátó úr. Nem én voltam. Nincs meg.
3: Nincs.
0: Feri, az első 10 évadot holnapra pótolt be.
2: Gyagyás Tonyó.
0: Hát, Isten.
2: Jaj, Istenem. Úr, menjen irek.
0: Akkor ez nem csak lokálisan ment a Nyíregyházi tévé, mert sokaknak ismerős, úgyhogy akkor ez meg
2: nincs
0: volt.
2: Nincs meg, figyelj, ez a legnagyobb sorozat az egész világ. Nagy szerelem, intrika, ikertestvérek, akik
0: ugye... Mindez Tonyóval. És szerelem, közben, intrika, és Tonyóval.
2: Tonyónak az volt az előnye, hogy ő nagyon intuitív volt. Ezért hamar megérezte, hogy ki a gonosz.
0: Tonyóra ránézve szellemi fogyatékos.
2: Mondom, Antonio lett volna, csak ugye ez
0: megrendelődött. Később vett észre az orvos, hogy nem sírt fel a baba, és akkor...
2: Meg a pompák királya, meg a Rosalinda.
0: Na ezek nem, szóval azért nem. Én katonákkal játszottam, hál' Isten, meg nem tudom. Tehát azért
2: a...
3: Hány részes volt ez a homok titkai?
1: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kossa György távozott a Gróf Tisza István alapítvány éléről. Forgalomkorlátozások a mai Loki meccs miatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Távozott Kossa György a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért alapítvány éléről. A Debreceni Egyetem szenátusának rendkívüli ülésén összefoglaló és üzenetértékű búcsúbeszédet mondott a leköszönő elnök. A hatályos szabályozás alapján ugyanis a felsőoktatási feladatokat is ellátó, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat 2027. augusztus 1-jéig meg kell szüntetni. A szeptembertől kezdődő átmeneti időszakra azonban sem a jelenlegi elnök, sem a kuratórium tagjai nem pályáztak. Örömteli évforduló hívta életre a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány friss felhívását. Ahogy a szervezet honlapján olvasható, a debreceni Kis Simon vagy Simi gyógyulásának 5 éves évfordulója alkalmából 209 kilométeres kerékpártúrát teljesít, amivel a gyermekhematológiai onkológiai osztályt támogatja. Az akcióhoz kilométerek megvásárlásával tudnak csatlakozni a támogatók.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorban állás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni. A DVSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyerdei stadionban. Gert Remmel, a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DVSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében délután 3 órától este 9 óráig a Nagyerdei körút, Pallagi és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. Ezért a 16-os, valamennyi 22-es és 24-es autóbuszjárat terelő útvonalon közlekedik, és a terelő útvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. Természetesen az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ma is ingyenesen utazhatnak délután 14:30 és este 20:30 között a DKV járatain. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Magyar cég, olvastátok? Egy KFT. Felső vezetés, komplett felső vezetését kirúgták. Ugye tegnap mindenki erről beszél, gyerekek. Felső vezetés megpróbált egy kicsit lazítani tulajdonképpen. Kiengedni a fáradt gőz, hogy kell ezt
2: mondani?
1: Szerintem
2: ez egy csapatépítő volt, nem?
1: Csapatépítőre mentek.
2: És akkor sorolták, hogy mi mindent szoktunk csinálni csapatépítőn. Közös bográcsozás. Uncsi, már csináltuk. Legyen izi snooker asztal. Most azt mindenki szokva. Jó, akkor paintball. De zseni vagy. Nem.
1: Ez egy szoftvercég, Európa legértékesebb tőzsdei cége, 78 országban vannak jelen, itthon 2000 alkalmazott van, tehát hogy tényleg komoly a cég. És,
3: bocsánat, az nem lehet, hogy tényleg három sportmasször ott volt?
1: Hát én is ezt gondoltam először, hogy bemész, és vannak tudod ezek a sportmasszörök, akik beültetek egy ilyen fura székbe, bedöntöd a fejed valahova, és ők a hátadat átkopogtatják, meg átmasszíroznak. 10 perces szolgáltatás, kimennek cégeket. De itt nem az volt. Belső ellenőrzés során nem csak a szoba valódi funkcióját derült fény, hanem arra is, hogy a helyszínen egyébként még drogfogyasztás is történt. Válságstábot állított fel a német vállalat. Válságstábot, mert hogy kiderült.
3: Mert kimaradtak belőle.
1: Egyrészt nem voltak benne. Kettő, kiderült, hogy örömlányok várják az odaért. Érkezőket, akik masszázsal és egyéb szolgáltatással mulatják egyébként a céges rendezvényen résztvevők, hát hogy is mondjam, csak eufórikus hangulatát.
2: Én át tudok állni a másik oldalra.
1: Engem sem zavar
2: különösebben. Mi a baj ezzel?
3: De hát nem így oldódik igazán a feszültség.
2: Na.
3: Nem ez hoz össze igazán egy csapatot.
2: Tehát, ha az ott masszázsra menő embernek ez az értékrendjébe, ha van családja, belefér. Vagy esetleg nincs családja, egyedülálló férfi.
1: Na, igen.
2: És hogy ezt a céges kafetéria finanszírozta, akkor hol a probléma? Oké?
3: Nekem alapvetően semmi problémám nincs.
1: nincs szexuális.
2: Péntek este bevállalod.
1: Igen, nincsen szexuális visszaélés.
3: Hogy derült ez
2: ki? Hát tulajdonképpen, ha nagyon nézzük, akkor ugye a baj az, hogy ez prostitúció, ami meg nem megengedett, de onnantól kezdve, hogy a lányok beleegyeztek, az urak beleegyeztek, vagy nem tudom, hogy csak urak voltak-e, mindegy, tehát, hogy mindenki beleegyezett, pénzmozgás történt, hát ugye a céges számlánál az nagy kérdés, hogy mit írsz?
1: Mit tudsz ráírni?
2: Tehát, hogy mi a rendezvény szervezés? Vagy mi?
1: Átvilágították az egész céget, és így jutottak el egy tavalyi magyar részlegű céges levelezéshez, és hát találtak aggályos megfogalmazásokat, mert ezekben a levelezésekben benne volt a csendes szoba masszázs a céges bulin. Érted? Csendes szoba masszázs. És ugye kivizsgálták a magyar részleget is, ahol kiderült, hogy hát oda a csendeszoba masszázsban Excel táblával vezetett örömlányok üldögéltek, és várták az egyébként erős izgalmi állapotban érkező urakat, akik kihasználtak a csendeszoba masszázs mindenféle kulisszatitkát.
3: Nézd, hogy Zsűnek, hogy csillog a szeme.
1: Hétvégére, péntek estére csinálj egy Excel-t. Júli mindig foglalt lesz. Képzeld, aki bement, nem tudta, hova megy. Azt is elkapták, tudod.
2: Hát, te beírtad magad a csendes szobába?
1: Löktek rajta egyet, belökték a hülyét, az is kimaradt. Fél mindenkit kirúgtak.
3: És egyébként...
1: Ez valahol azért egy nyilván karrier szempontjából nekik szörnyű, meg magánélet, meg minden, sajnálom őket részben nyilván, mert jó éjséget csináltak, de azért ezt elolvastam tegnap, hogy fölrögtem, hogy azért a srácok tudnak élni. Csendes szoba masszázs egy brutál multinál, tudod?
2: Igen, ez valószínűleg az a szint, amikor így elhiszed magadról, hogy belefér.
1: Külsős partnerek is részt vettek rajta, írja valaki név nélkül. Idén 2 hét múlva lenne az újabb buli.
3: Én szerintem...
1: Hát csak kaszinótojás lesz, gyerekek, meg sonka tekercs. Ott ne keressétek a csendes szobát, mert most olyan fegyelem lesz, hogy tombola is elmarad. Ott fognak ülni, vigyázz, bölcsöny, mert 8-kor mindenki hazamegy. Fáradt egy buli lesz utána, kirúgások után. Nem lesz nagy parti. Igazából aki jó fiek, most megcsinálják újra. Azt csak kellene. Átnevezik a szobát.
3: Így van. Az arra nem. A csendes szobára már senki sem ugrik. Nekem az Excel táblázat tetszik a legjobban. Hogy tényleg fél órás bontásokban mehet.
2: Hát persze, hát miért majd bekopogsz, és akkor közben pont akció van. Tudd, hogy mikor kell jönnöd. Ennyi. És vajon volt beosztás? Itt a hallgató érdeklődik. Már úgy abból a szempontból, hogy csökkenő sorrendben mentetek be? Tehát vezérigazgató.
1: Szerintem elől mennek a nagyok.
3: Igen.
1: Tehát elől megy a felső vezetés, és akkor utána mennek a kicsik, tudod? Ami még rámennek a morzsára. A morzsaparti a kicsiknek 9-től. Ugyanabban a szobában. Picit már fáradtabbak a masszőrök, de lehet menni.
3: Vagy hogy van egy ilyen fész, csak is azt mondják, hogy neked jó lesz a kettes szoba is.
1: Igen, jó kettő szó.
2: Karácsony táján szoktuk megcsinálni azt a azért, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra. Ott vannak a két szalon cukrosok, akkor köszönöm kártyások, azért ahhoz képest egy ilyen juttatás.
3: Hát ez nem
2: rossz.
3: Haladó.
1: Azt írják, hogy ez mind semmi, nálunk legutóbb sajt is volt a retro szendvicsen. Üdv egy állami alkalmazott. Jó ide jó, jó ide jó. Na szuper, mi meg a csoki gyárba megyünk. Ugye, ugye? Hát cég és cég és között van különbség, érted? Meg sajtos szendvics, meg csoki gyárit, meg aztán mehettél a masszázs szobába. Egyébként zsenik. Szóval nagyon... azt gondolom, hogy egyébként meg szóval valahol meg tök rakendról az egész.
3: Nagyon haladó.
1: Nem tudom, kinek van családja, nyilván nem, tehát nem
2: de az ott
1: sajnálom, akik benne vannak ebben, majd ő magyarázkodik, tehát én nem ezért mondom, hogy zseniális, de mint ötlet egyébként tök bátor. Felső vezetés, brutál multicég, iszonyat anyavállalat, rettenetes nagy kontroll, csendes szoba, masszás, gyertek, gyerekek, hozzátok az Excel táblát. Valahol írtó vagány. Egyébként az, hogy valahol rakendról.
3: És aki kimarad belőle, az hogy igazolja, hogy kimarad belőle, és hogy nem kell kirúgni?
1: Hát ez valószínűleg felülről indult, tehát ugye azért takarították el a felső vezetés szegényeket, mert az alatta már csak mentél, meg igénybe vetted, de az ötlet az felülről jött.
3: Jó, az a kérdés, hogy Zsaniék hányra érnek be? Mert el lehet ezt kezdeni szervezni már most. Körül.
1: Én szeretném a kitelepüléssel, vagy a karácsonyi partin.
3: Meg lehetne tolni egy kicsit.
1: Értem én a, nem tudom, a Media Márkos Turbix gépet, amit kisorsolunk, de hogy azért ugorhatnánk egy szintet.
3: A tombola helye. Szerintem vannak itt még lehetőségek.
1: Igen. Kefetéria volt, azt mondják. Ez a kefetéria is. Igen. Mikor kidolgoztam, mert volt egy esti grillparti, és a kollégák tálcán kínálták a kokaint és a speedet.
2: Ez komoly.
1: Most nálunk meg kirúgnak néhány felsővezetőt, mert érted, csendes szobát csinálnak közben, ezek meg kint Németországban intézik a céges bulit. Van ilyen. Hát ez, igen. Azt írja valaki, hogy egy tőzsdei cégnél dolgoztam, ahol a hívásokat 18 éves fiúk intézték karácsonyra, láncos hölgyeket hívott a vezetőség.
2: Oh.
1: Januárban 5 új fiú jelentkezett, hogy szeretne nálunk dolgozni, írja valaki.
3: Ez egy haladó gondolkodás.
1: Szerintem nagyon haladó egyébként, igen. Tolna megye, cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy a főnök, aki 60 év felett volt, 1-3 havonta összekapta a céget, és irány a kupiba. Első munkahelyem volt 18 évesen, ne hívjatok. 60 felett a főnök. Három havonta azt mondta, a gyerekek indulunk.
3: Tibi bácsi, hova kell mennünk jövő héten?
1: Nem megyünk sehova, jöttök velem. Ezt kérdezed az alkalmazottak, akkor először rájöttek, hogy kupiba mennek. Elvitt őket a főnök.
2: A gyerekek, búza learatva, gyerünk.
1: Igen. 2006-ban a hotelben voltam Pincérpesten, a szállodaigazgató a szilveszteri bulira a leszbisót szervezett nekünk, amit az étterembe tartottak az asztalokon.
3: Na.
2: Korrekt.
3: Hát
1: komolyan mondom, én meg írja valaki, meg hangtálazni viszlek titeket, meg ilyenek. Érted? Meg nem tudom hova.
2: Én kifejezetten jót aludtam azon, tehát hogy nagy baj azzal nincs, hát csak mennyire lehetett eljárt, volna egy plusz.
1: Mennyire eljárt e felett az meg színházon megyünk, meg sztéket eszünk, meg ilyeneket csinálunk,
3: érted? Én már ajánlottam nektek, én már kipróbáltam ezt a fétis bulit, elmehetünk egyszer mindannyian beöltözve szépen.
1: Igen.
3: Tehát, hogy, és ráadásul fel se tűnnénk, mert mindenki jelmez bele lenne.
1: Mindenki be van öltözve.
3: Igen. Csak azt látták, hogy 8 nagyon furcsa. Ja.
1: Vonulnánk, mint a South Parkban, tudod, engedelek a kezem. Itt vagy, fogd meg, annan láncba megyünk, vigyázzatok. Jaj, mi az ott?
3: Jézusom! Láttál már ilyet?
1: Te láttál egy Jézusom fejen állva, gyertyával a feneki. Jézusom! Ez nagyon kemény.
3: Lenne miről utána beszélgetni.
1: 13 év körüli gyerek voltam, néhányszor én is mentem édesapán csapatépítőjére. Aztán 2005 körül egyen nem voltam, azon örömlányokat és öltáncost hívtak. Teljesen normális volt, hogy visszaemlékezem. Még anyum sem volt mérges. Régen más idők voltak, se telefon, se e-mail. Most saját szoftvercégem van. Német multi autóipari cég, a legfelsőbb munkakörben lévő férfiak némi ellenjutatásért engedték, hogy túlórázzanak az ott dolgozó lányok.
2: Nem is akarom érteni.
1: Nálunk is volt céges buli, de akkor én táncoltam a biliárdasztal tetején, írja Niki. Hát ez...
2: Na.
1: Egyébként én nem nagyon ismerem a magyar vállalati kultúrát, de egy ilyen dolog után átveszik őt? Tehát nyilván 6 nyelven beszél, brutál céget vezet, tehát hogy ez még egy ügyvezetőt, vagy egy igazgatót. Ugye 2006 óta volt a cég élén, hát azért az nem akármilyen.
2: Az nehéz.
1: Referencia, és egyszer húzol egy rosszat.
2: Leírod ugye a szakmai önéletrajzodat, az beadott, ha még, ha nem is hallottak erről, és nem tudják, hogy ki vagy, hogy annál a kérdésnél, hogy és miért jött el az eddigi cégétől, mi lesz a válasz?
3: Az személyi összeférhetetlenség.
2: Nem értettünk együtt a külföldi vezetéssel.
3: Nem, volt közös a víziónk.
1: Igen, ezt most ugye mindenki lehozta, tehát ezek után nehéz azért névvel, arccal, tehát az ügyvezető srácnak a neve mindenhol ott van. Ezek után hogy tudsz így elhelyezkedni? Egyébként nagyon szép önéletrajza.
3: Hát,
1: nem?
3: Ezek
1: meg jó szakmai gyakorlata.
3: Persze, pontosan tudják, hogy kiről van szó, nyilván.
1: Saját cégem van, ketten vagyunk a feleségemmel benne.
2: Na, akkor nehezebb dolgozó.
1: Mondtam neki, hogy a tulajdonosok fele örömlányokat akar. Azt mondja, nálunk az ügyvezető a céges bulikon nőnek öltözött be, és mehet a buli. Szintén szoftverfejlesztő cég. Te mi van ezekkel a szoftver?
3: Ez a Balázsék stáb.
1: Mi van ezekkel a szoftverfejlesztő cégekkel?
2: A szoftveresek ugye szemüveges, kockásinges, papucsos, zoknis, csávók, akik végigézre
1: 32 évesek szűzek.
2: Igen. Most ehhez képest kiderül, hogy ott vannak a legnagyobb durranások.
1: Az ügyvezető céges bulin nőnek öltözik, és úgy veleti, érted?
3: A hétköznapokat így tolják, de ha egyszer kiengedik a gőzt, nem voltatok ti még kockabulin?
1: Igen.
3: Igazán elszabadulnak.
1: Az így van. Aki nem tud lazítani, az nem tud megfeszülni se, ahogy szokták mondani, tehát ott muszáj elengedni. Az egyik legnagyobb német teherhajózási vállalatnál dolgozom, a tulajdonos cég 20 éves jubileumára az összes irodai dolgozott, elvittem Majorkára 3 napra, ahol többek között egy parti jachtot is bérel DJ-vel, 3 nap masszív ivás, bulizás, természetesen mindent a cég fizetett. Minimum 3-4 nagyobb volumenű partit szerveznek nekünk évente. Minden év elején a tulajdonos főz az irodai dolgozóknak egy 4 fogásos gourmet menüt évindítóként, buliként. Van egy saját partihajunk is, soha ki nem fogyó bárral. Német terhajózási vállalat. Azért ezt milyen menőt csinálják, nem?
3: De figyelj, így most jutott az eszembe, hogy mi októberben elutazunk.
1: Hát ha Feri Gyúr addig várjál.
2: Én csak tegnap is voltam, ma is megyek.
1: Posztolnia kell róla, gyúrnia kell, és szemmel láthatónak kell lenni a változásnak.
3: Azt akarod, hogy a Feri még jobban nézzen ki valamiért?
1: Hát, én is szervezek oda majd azt. A latex buslakodót ne hagyjátok
3: otthon. Bízhatunk benne.
1: Nagyon jó lesz a céges buli. Bárhova megyünk, szeretném, hogy hozzátok a buslakodót, jó?
3: Annak ki kell kerázzuk magunkat.
1: Legyen rajtatok a buslakodó. Zsülön 2.
3: Behajtogatom a kézifogy.
1: Na gyerekek, állítólag van egy kutatás, képzeljétek el, hogyha bizonyos zenét hallgatsz, akkor miközben csokit majszolsz, a csoki tényleg finomabbnak tűnik tudományosan. Bristoli Egyetem agykutatója, te nem egy hülye csávó, azt mondja, hogy 6! Még egyszer mondom, 6! De mennyi?
2: 6!
1: 6 évtizednyi kutatás után.
2: Nem mondod, hogy nem áll, hogy 60 évet erre áldozott, és ezt neki fizették.
3: Ezt
1: Dr. Natalie Jajcsi, nézd meg, hogy létezik ilyen csávó.
3: A nagyon hiteles kutató.
1: Dr. Natalie, nézd meg. Csak Google-ba is be a nevét, hogy kiadja. A zene képes átverni az agyat, azt mondja, a hangmagasság, a tempó és a hangnem mind befolyásolják, hogy mennyire édesnek, krémesnek, vagy éppen keserűnek érzel valamit. Ez milyen zseniális, hogy ezt a csávó 6 évtizedig kutatta. Nem biztos, hogy tennék bele 6 évtizedet, de 6 évig.
2: Vagy nagyon szereti a csokit.
1: És azt mondja, hogy ha már ott volt, akkor komponált egy saját számot, amit kifejezetten csoki evés közben kell meghallgatni, és azt mondja, hogy ez a multiszenzoros integráció, vagyis amikor az érzékszerveid összejátszanak, akkor a hangok elvileg megváltoztatják az ízeket. Ne mondjátok, hogy nem próbáljuk ki most ezt azonnal.
3: Ez egy drogdealer, szerintem.
1: Finom light dallamok, durhangnemben krémesebbnek érzed a csokit, éles hangok, gyors tempó, inkább kesernyi és a falat. A gyors ütemű zenét egyébként jobb meghagyni a gyors éttermeknek, azt mondja.
3: De akkor azt kellene csinálnunk, hogy először próbáljuk ki a szopogatást valami teljesen bármilyen más zenére. És utána tegyük be ezt a zenét.
1: Jó. Várjál, hogy csináljuk?
2: Nem már fekete csokival. Hát gyerekek.
3: Mert azt mondja, hogy
1: édesebb. Na most édesebb. Mit hát az igazán egészséges a fekete
2: az
1: csoki.
2: Az igaz, de ez finomabb.
1: Igen, de rizses csokival akarod.
2: Ez nem rizses.
1: Azt mondja, hogy megrendelték a tudóstól a Sweetest Melody című pontosan 90 másodperces számot. Ez nagyjából annyi ideig tart, amíg a csoki elolvad a nyelveden. A dal pedig szó szerint a füledben olvad, és a dal elérhető már YouTube-on és Spotify-on, és sokkal több a csokoládé élvezete, sokkal több lehet, mint ízlés. Egy multiszenzoros élmény lehet. A zene ereje szó szerint új dimenziót ad egy falat csokinak. Milyen zseniális emberek miket kutatnak? Teljesen beteg, nem? Hogy valamilyen zenét hallgatsz, jobban ízlik az étel, mert az agyad átformálja az ételnek az ízét. Mi van? Tehát ez ennyire durva.
3: Na? Ez olyan, mint zenére szexelni, nem?
1: Hát igen. Szerintem az
2: gyorsabb,
1: is jobb.
2: Tempósat, hogy végezzünk már, semmi. Vagy a... Semmi,
3: nem, zene nem.
1: Miért?
2: Nem, egy ilyen
1: kell. Ne csinálj! Nem. Miért?
2: És ott szól egy jó klasszikus.
1: Egy jó álmokfutó. Ott szól zenére jó pedig, nem?
3: Annyit elvesz belőle.
1: A zene a szexből.
2: Hogy be?
1: Ne csinálj! Ez nekem csalódás. Te egy tök érzéki csaj vagy, nem hallgat zenét. Tényeket nézel? Mi szól akkor?
2: Az hozzáad!
1: Na, az hozzátesz. Csak akkor mit csinálsz?
3: Csak is Marci Anikó hangjára indulok be.
1: Marci Anikó.
3: Nem, szerintem a zene az ad egy ritmust, egy olyan ritmust, amiben nem feltétlenül vagy benne, vagy egy olyan hangulatba akar belevinni, amiben nem feltétlenül vagy benne, és ráadásul a zene az eltompít egy csomó más olyan zajt.
1: Ne csinálj, beraksz egy jó Whitney Houston-t, vagy egy kis Kenny G-t, vagy nem tudom, mondj valamit, Feri, mit raksz?
2: Kenny G! Kérlek, egy Kenny G. Várjál.
1: Utoljára nálunk Kenny G szólt. Rakjál egy kis Kenny G. Okay, ott
2: vagyunk, na, vacsora után vagyunk. Jön a Kenny G. Nagy rózsacsokrok, gyertyák, tehát romantikus vacsora, finom falatok, már ott egymásra hangolódás, kis nyakba puszi, átölelés, benyitunk a hálószobába, és ekkor fogod a telefonodat, Spotify beütött, hogy Kenny G, kirakod a izére a JBR-re, és megnyomod.
1: Na, tegyem egy Kenny G.
2: Tessék.
1: Én már most sírok. Nem mondd, hogy nem jó a Kenny G.
2: Azt tudod, hogy ez az éjszaka csak a miénk lesz.
1: Itt már kétszer orgazmusod volt, és már bőgtél, ha velem vagy. Itt már bőgted magad.
3: Hagyjuk ki az előjátékot, én azt mondom. Ma még rengeteg dolgom van.
1: Hát nem mondd. Érted?
2: Nem mondd, hogy nem jó. A ruhaválladról.
1: Hát nem mondd, hogy nem jó. Egy kis Kenny G-t hallgatni. Hát most... Na, hozzunk csokit, nézzük meg a dalt. Na. Nem tudom, miért jutott eszembe két.
2: Dehogy nem.
1: Nem hallgatok Kenny G-t, ez ugrott be most egy Kenny G. Hát mit tudom én?
3: Milyen masszatolás menőre.
1: Nem, most egy Whitney Houstont, ha beraksz, nem mondd, hogy nem jó. Nem, most nem az, de valami szépet, hogy beraksz egy nem tudom, mit raksz be, valami jó zenét. Nem működik, tényleg?
3: Nem, zene nem. De legyen már hülye, hát elnyom egy csomó zajt.
2: Hogy nyomna?
1: Ennél keserűsítik. Zajt? Mi kiadott? Mi? Kopognak, vagy fúrnak nálatok? Vagy mi nátok a zajt?
2: Hát sóhajok. Hát de az, megy, az ott van a füledben, ez nem üvölt a Kenny G.
1: Hát csak
2: nem
1: halka
2: maga
1: hallgatod.
2: Kenny G áll a sarokba a szakszofonjával is fújja a füledbe.
1: Persze.
3: A szex a csöndben jó.
1: Jó.
3: Mármint nem...
1: Hanem, hogy nincs mellett.
3: Ha nincs mellett, az zenei aláfestés.
1: Na. Tessék.
2: Jó második falat, csoki.
1: Várj, egyél most így egy sima csokit. Jó, oké, tessék, zenére, figyelj.
3: Jaj. Lesz benne egy ilyen nagyobb?
1: Semmi,
2: nem,
1: egy ilyen.
2: Végig ilyen. Frankon édesebb.
1: Ne csináld.
2: Frankon jobb gyerek, az nekem jobb.
1: 60 évet kutatott a csávó. Nem mondjátok, megérte, hogy nem működik.
3: Hát ez olyan, mint amikor 25 év után felveszed a... akciós fehér nem üt. De már nem ugyanazt hozza.
1: Már nem ugyanaz jön. Semmi?
2: Több
1: semmi?
2: Az édessége.
1: Nem hoz valami más ízt a zenére? Semmit nem érzel változást?
3: Nem tudom, mert telement a fogam vele, és azt tudom kipusztálni.
1: Tehát komolyan mondom, te...
2: tényleg jó alany vagy erre.
1: Te az a típus vagy, aki szex közben megszól, hogy várjál, van egy dinnye maga fogamban. Várjál, hol tettem a fogsejmet, basz. Az iskolád, szúrja valami a talpon. Jó, na, van valami?
2: Nekem jobb.
1: Jobb egy kicsit?
2: Határozottan érzem.
1: Jó, Anna?
4: Julival vagyok.
1: Semmi? Enni.
3: Próbáljuk ki égetett szesszel.
1: Ez a beszéd. Hozzadok valamit. Hogy... Na jó van, gyerekek.
2: Na van, aki ilyen zenére alszik például. Ilyen nyugtató muzsikára. Itt küldte egy hallgató.
3: Hogy vagy hát érzem.
2: Igen,
3: erre.
2: Ilyen nagyon szép chill zenére, igen. És erre alszik, és ez egész éjszaka szól nála.
3: De szoktál meditálni? Te zenét használsz hozzá?
1: Semmilyen zene nincs. Az mind viszi a fókuszt.
3: Na, ugye.
1: Ott viszi a fókuszt.
3: Erről beszéltem.
1: De szex meg a meditáció, ez nem ugyanaz. Bár egyébként, de van hasonlóság. Van hasonlóság. Mindkettőt egyedül csinálok. Mindkettőben tök egyedül vagyok.
2: Igen, és profi.
3: Csak magadnak kedvesítesz el. Gyere, Bali.
1: Vannak irányított meditációk, ott szólhat zene. De szerintem az viszi a fókuszt. Tehát, hogy az, de aztán kinek mi? Tehát, hogy van olyan, ahol szól halk zene, és segít az ellazulásban inkább.
3: Az irányított meditáció szól ez a zene, és akkor megszólal egy ilyen nagyon kegyetlen, hogy
1: megszólal
3: egy egész testem
1: a bal karom már forró, a jobb karom is forró.
3: Elnehezedik a szemhéjam.
1: Mondjuk, ha te csinálnál vezetett meditációt, szerintem én nagyon bele tudnék lazulni. Ezek a 60 éves marikák, hogy megfölmondják ezeket a vezetett meditációkat, amit úgy, hogy meg tudsz nyitni, hát a hideg kiráz.
3: Nekem hát 20-30 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőben jár, de akkor kaptam egy ilyen kazettát, és azt mondták, hogy hát ezt próbáld ki, mert annyira jó lesz, meg fognak nyílni az égi csatornák. És konkrétan egy ilyen hangot, én végig vinyogtam az egészet, egy pillanat, nem tudom, egész testem ellazultam. Pihen!
1: Egyébként nem rossz ez.
3: Mi?
5: Nyugodt vagyok. Ellazulok.
1: Ő volt. Ő volt.
3: Nem. Idősebb volt.
5: Nyugodt vagyok. Ellazulok.
1: De nem vagyok nyugodt. Én erre azonnal felhúzom magam.
3: Attól, hogy háromszor elmondod, nem eszek.
1: Itt a dal!
3: De ez
2: mi,
3: az előző?
2: Az előbb, mi az nem
3: mi
2: az,
3: az előbb, mi volt?
1: Az egy másik volt.
2: Az egy másik.
3: Pedig Ferének arra is édesebb lett.
1: Megtalálta Zsül a dalt. Hát most vagyunk jó nyomom.
3: Na, akkor most a számba veszem.
1: Újra. Ez már...
2: Menj! Nem áll!
1: Semmi. Semmi nincs.
2: Várd meg a végét.
1: Nincs változás nekem.
3: Erre ez beindult a bélmozgásom.
1: Ez a csávó 60 évig kutatta, írt egy dalt, érted? És ti meggyalázzátok ezt az egész kísérletet.
3: Beletöröljük hát a lábunkat.
1: Így hozzon nektek az ember bármilyen tudományos cikket, meg tudományos próbálkozást.
2: Nem lett jobb tőle, na.
1: Nem, igazából nem. Jobb.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Hogyan tudnék élni nélküled?
9: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
10: Hű, stabil optikai net féláron.
11: Bizony, ennek a felesem tréfa.
10: Otthoni és üzleti internetcsomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
11: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
0: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
12: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Az egészségügyi miniszterhez fordult Kocsis Fülöp metropolita. Ma is folytatódik a Hortobágyon a Telekomosok fesztiválja. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Barta Éva. A Tisza frakció titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését, és dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének, írta szombati posztjában Magyar Péter. A kormányfő szerint Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Levélben üzent az egészségügyi miniszternek a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora Kocsis Fülöp érsek metropolita, aki azt írta: kimaradtak a szívhang rendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről szóló egyeztetésből. Ezért tisztelettel, de határozottan kérjük az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. Ma fél egytől folytatódik a kétnapos Telekomosok fesztiválja a Hortobágyon, természetesen elnémított telefonokkal. A programok között többek között nappali kenuzás, a vadállatok látványetetése szerepel, illetve lesz Hortobágy szafari is, ami egy terepjárós túra a vadaspark legmélyebb területeire. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Balázsék extra pillanatai után pedig már a legmenőbb Rádió 1-es zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, kellemes vasárnap délelőttöt. Én Kismárti vagyok, és egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk. 0620 311 111 az elérhetőségünket. Például a közlekedési információk is ide jöhetnek. Ezzel segíthetjük a többi Rádió 1-est. Most pedig egy DJ, hát azt mondanám, a jó a sztár csapat, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt most nagyon szeretjük tőlük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Tom és Calvin Harris dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Visszerelő Jocitól jött az üzenet. Milyen jó név, Visszerelő Joci. Szia Márti, aki az M5-ösön autózik, a főváros felé az Inács pihenőhelynél dolgoznak valamit, szóval nem baleset történt, hál' Istennek. Lezárták a belső sávot, és torlódik ez a szakasz. Tehát még egyszer, Budapest felé az M5-ösön az Inács pihenőnél. Hát valamilyen munkavégzés folyik, úgyhogy emiatt torlódik a szakasz, de kaptunk egy kerülőút opciót is, 5-ös főút Örkény Ócsa, ha esetleg valakit érint a dolog. Egyéb info is jöhet 0620-3111-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ismerti. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerekkel.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár holland DJ, aki napra pontosan 2 hét múlva, vagyis augusztus 23-án vasárnap este lép fel a holland nagy díj Formula 1-es futam levezetéseként az Zandvoorti zárónapom. Augusztus 23, igen, ezek a fő paraméterek. Martin Garrix, Butterflies, na ez biztosan játszani fogja majd a DJ szettjében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.

0: Kósit Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Véget értek az idei debreceni bor és jazz napok. Csak a Deac győzött tegnap a labdarúgó NB3-ban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Távozott Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány éléről. A Debreceni Egyetem szenátusának rendkívüli ülésén összefoglaló és üzenetértékű búcsúbeszédet mondott a leköszönő elnök. A hatályos szabályozás alapján ugyanis a felsőoktatási feladatokat is ellátó, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat 2027. augusztus 1-jéig meg kell szüntetni. A szeptembertől kezdődő átmeneti időszakra azonban sem a jelenlegi elnök, sem a kuratórium tagjai nem pályáztak. Tegnap este véget értek az idei debreceni bor és jazz napok a Békástónál. Három napon át hazánk legjobb borászatai, különleges borkóstolók, izgalmas mesterkurzusok, illetve három színpadon 40 fellépővel színvonalas jazz koncertek várták a résztvevőket. Győzött a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában szombaton. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese 4-2-re verte a Nyíregyháza második számú csapatát idegenben. A Kisloki viszont kikapott, 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Füzesabony ellen. Hajdú Sámson pedig 2-0-ra kikapott a Gödöllő vendégeként. A DVSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyertei stadionban. Gert Remmel a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DVSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő, bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell 11 és 14 óra között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttök mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti. Én hozom délután 3-ig az igazi mai slágereket. Ugye akkor indul majd a top 50-es listánk Györke Attilával. Ha valaki lecsúszott volna róla tegnap, vagy csak bepótolná az élményt. Aztán jön Monsieur Cookie, a francia Muki 5 órától. 2 órán át mixel az After Party Show-ban Summer Edition. 8-tól diszkos, itt 9 órától pedig World is My Radio Show. Ez most a Chasing Paradise, Kygótól és a War Republic-tól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. Hát aki kint volt tegnap DJ Oti bulián a szigeten, nekik jó reggelt, első kávé, nem tudom, megvolt-e már. Hozom az ébresztőt, David Guettát. Egyébként a Sziget Fesztivál a mai nappal is tartol, a mínusz egyedik nappal. David Guetta pedig háromszor kint volt már a fesztiválon, 2013-ban, aztán 2016-ban, illetve 23-ban főműsor idős bulit adott. Szia-val hozom most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, augusztus második hétvégén is. 3:42 előtt járunk egy kicsivel, és Zsuzsi SMS-éből azt látom, hogy nagyon sokan nem várták meg az ebédidőt a Balcsinál, megindult a forgalom a főváros felé már most, úgyhogy erős forgalomra számíthatunk az M7-esen, Zsuzsi szerint a 90-es Balatonfüred-Enying csomóponttól szakaszos torlódás van már. Hát én ezen egyetlen egy dologgal tudok segíteni, jó zenékkel, Purple Disco Machine, remixében szólt most a Hertz klasszikusa, ez a Wonderful Life, a Rádió 1-en.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegyés ilyen EDM klasszikusok, mint ez, Avicii és az Addicted to You. A legendák örökké élnek, és a zenei legendák hát egészen biztosan addig, ameddig hallgatjuk a dalaikat, mert pedig Avicii dalai iránt még mindig nagyon nagy az érdeklődés. Például februárban átlépte a Wake Me Up a 3 milliárdos játszást az egyik zenei streaming oldalon. És hát nagyon szépen teljesít még mindig ez a dala is. Az Addicted to You, amiben egy Audra May nevű énekesnő énekel, ő Judy Garland színész legend, de a szép unokahúga, bizonyos Óza nagyvarázsló sztárjának a nagyon közeli rokona. Avicii, Addicted to You, ezt azon most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mindenféle.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
11: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
12: Meghosszabbították a babaváró hitel visszafizetésének határidejét. Kérdői Éva debreceni civil házak sorsáról. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról döntött nemrégiben a kormány. Ezt az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos személyi kölcsönt 7 év alatt 270 ezeren vették fel. Egyötödüknél még nem teljesült a gyermekvállalás. Náluk a babaváró átalakulna piaci hitellé. Az addigi kamattámogatást pedig egy összegben kellene visszafizetni. Ezt függeszti fel a moratórium. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A felhívás szerint egy 5 perces, anonim kérdőív kitöltésével segíthetjük a kezdeményezést, amiben választ várnak arra, hogy mitől lenne értékes egy ilyen hely, milyen programokra lennénk kíváncsiak, és támogatnánk-e anyagilag a fenntartását. A kérdőív és a felhívás részletei a DeHíren is megtalálhatók. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben! Csak igazi mai

Kellemes vasárnapot önöknek, és nagyon szuper délután, augusztus 9-én a Rádió Egyen, ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Akik pedig a hangulatról gondoskodnak, hát egy óráig én, Kessérű Tomi várom önöket, aztán pedig érkezik majd Makranci László, és indul a Hajrá Sportmagazin, úgyhogy kettőig itt vagyunk, kérem szépen. SMS Viber számunk 0620 95 95 395, ha gondolják, akkor üzenjenek, ha unatkoznak, akkor is természetesen, hogyha éppen úton vannak a városban, vagy éppen a megyében, és mondjuk látnak egy trafipaxot, akkor mindenképpen jöhet az info. Én meg hát igazi mai slágerekkel készültem, de ezt mondanom sem kell. A Rádió Egyen a Daily Mixben már is jön Fastboy, ez a Good Life.

interjú egyen a Daily Mixben, már is érkezik Shakira újdonsága, a foci VB hivatalos himnusza, a Die Die, ami egy lendületes latin pop stílusú dal, a kolumbiai énekesnő ugye a tőle megszokott ritmusos táncos hangzásvilágot hozza. A dal egyébként erősen épít a karibi és afrobeat-es elemekre, a refrén pedig hát kifejezetten fülbemászóra sikeredett. A dal témája a szabadság, a felszabadult energia és az érzelmi elszakadás. Shakira a saját erejét, önállóságát és egy új korszakát hangsúlyozza benne. A Die Die a modern Shakira hangzás egyik mintapéldája. Nagyon könnyed, táncolható, de ugyanakkor mégis karakteres. Figyeljenek csak, ez érkezik nálunk itt a Rádió 1-en a Daily Mixben.

itt a Rádió Egyen, a Daily Mixben a közlekedőknek egy info. A Dehír beszámolója szerint a tervezetnél hosszabb ideig marad lezárva a Budai Nagyantal utca, mert a kivitelezés során olyan műszaki problémák merültek fel, amelyek plusz munkát igényelnek. Az utca felújítása eredetileg augusztus elején fejeződött volna be, de a szakemberek szerint a burkolat alatti rétegek állapota rosszabb volt a vártnál. A lezárás miatt a környéken változik a forgalmi rend, több busz terelő útvonalon közlekedik, és az autósoknak is kerülniük kell. A város egyébként azt ígéri, hogy a munkák befejezése után tartósabb, biztonságosabb útszakaszt kapnak a lakók, de addig türelmet kérnek mindenkitől. A Dehír cikke szerint a kivitelező folyamatosan dolgozik a hibák kijavításán, és a cél az, hogy az utca még remélhetőleg augusztusban megnyíljon, de a pontos dátumot csak később tudják megadni, hogyha ez meg lesz, akkor természetesen mi is hozzuk önöknek itt a Rádió Egyen. Mint az igazi mai slágereket a Daily Mixben, már is pörög hype-eton, ez az Out My Head.

mai napon vasárnap is ünnepelünk itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, 2026. augusztus 9-én. Hát a mai napon az Emődök a névnaposaink. Ez egy régi magyar személynév, a régi emik ige származékának, az emő szónak a D kicsinyítő képzős alakja, a jelentése kis csecsemő. Aztán itt vannak a Jánosok, a Rolandok, vagy éppen a román nevűek, valamint a szülinaposok. Kívánok önöknek sokat és boldogat, ahogyan szoktam, igazi mai slágerekkel természetesen, ha Rádió 1-en a Daily Mixben. Itt van például Lady Gaga, You're Not The Dead Dance.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben, egy órán keresztül. Daily Mix.

0: Shine bright like a diamond.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma augusztus 9-e vasárnap, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. Távozott Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány éléről. A Debreceni Egyetem szenátusának rendkívüli ülésén összefoglaló és üzenetértékű búcsúbeszédet mondott a leköszönő elnök. A hatályos szabályozás alapján ugyanis a felsőoktatási feladatokat is ellátó, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat 2027. augusztus 1-jéig meg kell szüntetni. A szeptembertől kezdődő átmeneti időszakra azonban sem a jelenlegi elnök, sem a kuratórium tagjai nem pályáztak. Levélben üzent az egészségügyi miniszternek a hajdudorogi főegyházmegye főpásztora Kocsis Fülöp érsek metropolita, aki azt írta, kimaradtak a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről szóló egyeztetésből. Ezért tisztelettel, de határozottan kérjük az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. A levelet teljes terjedelmében Kocsis Fülöp közösségi oldalán lehet elolvasni. A fiatalok lakhatásának támogatása és a debreceni albérletpiac élénkítése a célja a Főnix lakásprogramnak, amit az önkormányzat idén tavasszal indított újra. Az ingatlanfejlesztők már több mint 200 lakással pályáztak. Hamarosan pedig a munkáltatók is csatlakozhatnak a programhoz. Barcsa Lajos alpolgármester a múlt héten több mint 10 munkáltatóval egyeztetett a programról.
3: Most jön majd a második pályázati forduló. Második pályázati fordulóban pedig a munkáltatókat kérjük majd meg arra, hogy pályázzanak, és ha és amennyiben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bérleti díj egyharmadát kifizetik, és szerződnek a civis házzal, akkor ebben az esetben tudunk közösen segíteni a debreceni munkavállalók lakhatásán.
2: A második pályázati fordulót augusztus végén hirdetik meg. Erre a célra az önkormányzat 200 millió forintot különített el. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A felhívás szerint egy 5 perces, anonim kérdőív kitöltésével segíthetjük a kezdeményezést, amiben választ várnak arra, hogy mitől lenne értékes egy ilyen hely, milyen programokra lennénk kíváncsiak, és támogatnánk-e anyagilag a fenntartását. A kérdőív és a felhívás részletei a DEHÍREN is megtalálhatók. Egy éve vezették be Debrecenben a zónás parkolási rendet. Az eddigi tapasztalatok alapján hatékony az új rendszer, mert enyhítette a parkolási gondokat. A két járműre igényelhető ingyenes parkolóbérlet és a kedvezményes napi bérlet pedig népszerű lett az autósok körében. Fodor Andrást, a DV Parking Kft. Ügyvezetőjét hallják.
4: Csökken a készpénzes forgalom, és sokkal többen vásárolnak bérletet. Elsősorban ugye a napi bérletek száma ugrott meg, és sokkal többen vásárolnak már online, vagy telefonnal, vagy bankkártyával.
2: A debreceni zónás parkolási rendet egyébként már többször is finomították, és a lakossági igények, illetve a jogszabályi változások esetén ezután is módosíthatják az erről szóló önkormányzati rendeletet. Hajdúvihar vármegyében a szabadtéri tüzek mellett a viharos erejű szél is foglalkoztatta a tűzoltókat. 500 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet egy napelemparkban Berettyóújfalu külterületén. Később szintén Berettyóújfalu külterületén 1000 négyzetméteren gyulladt ki a száraz aljnövényzet. Ugyancsak száraz avar és gaz égett Debrecenben az Adácsi útnál. A tűzoltása során 12 embernek kellett ideiglenesen elhagynia otthonát. 3 hektáron égett a gaz, avar, körbála, erdőaljnövényzete és egy fatároló Debrecen külterületén, a Dombostanyán. Ezen kívül a viharos szél okozta károk felszámolása miatt a vármegye több településen is szükség volt a tűzoltók munkájára, amikor lehasadt faágakat, kidőlt fákat távolítottak el. A debreceni karitatív testület igyekszik segíteni a most is nehéz helyzetű családokat, ezért az iskolakezdés előtt tanszergyűjtési akciót indított. A Karakterkávézóban, a Családsegítő Központban és a Szigetkék Játszóparkban várják az önzetlen támogatók felajánlását. Bódor Editet, a debreceni karitatív testület elnökét hallják.
5: Augusztus végéig, 25-éig gondoltuk, hogy tart ez az akció, ha oda érkeznek, akkor tudnak hozni magukkal egy kis ajándékot, elhelyeztünk gyűjtődobozokat, úgy, mint ahogy a szeretett dobozok voltak karácsonykor.
2: Örömteli évforduló hívta életre a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány friss felhívását. Ahogy a szervezet honlapján olvasható, a debreceni Kis Simon vagy Simi gyógyulásának 5 éves évfordulója alkalmából 209 kilométeres kerékpártúrát teljesít, amivel a gyermekhematológiai onkológiai osztályt támogatja. Az akcióhoz kilométerek megvásárlásával tudnak csatlakozni a támogatók. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu. Győzött a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában szombaton. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese 4-2-re verte a Nyíregyháza második számú csapatát idegenben. A Kisloki viszont kikapott, 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Füzesabony ellen. Hajdú Sámson pedig 2-0-ra kikapott a Gödöllő vendégeként. A DVSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyertei stadionban. Gert Remmel a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DVSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében délután 3 órától este 9 óráig a Nagyerdei körút Pallagi és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. Ezért a 16-os, valamennyi 22-es és 24-es autóbuszjárat terelőútvonalon közlekedik, és a terelőútvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. Természetesen az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ma is ingyenesen utazhatnak délután 14:30 és este 20:30 között a DKV járatain.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
6: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: No, hát megköszönöm a mai napra is a kitartó és kitüntető figyelmüket. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Hétfőn viszont visszatérek és délben várom majd önöket a Daily Mixben. Amit most ebben a pillanatban lezárunk, jönnek a programajánlatok, aztán pedig már Makranci László az én helyemen a fedélzeten itt a stúdióban, és indul a Hajrá Sportmagazin, illetve Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Laci a következő órát Beberexa és a Faithless kettősével indítja. Jön a New Religion. Hello mindenkinek!
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogyan tudnék élni nélküled?
4: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Barta Éva. Ma fél egytől folytatódik a kétnapos telekomosok fesztiválja a Hortobágyon. Természetesen elnémított telefonokkal. A programok között többek között nappali kenuzás, a vadállatok látványetetése szerepel, illetve lesz Hortobágy szafari is, ami egy terepjárós túra a vadaspark legmélyebb területeire. Az akvatikumban fél kettőkor indul a Hawaii kaland Aqua Fitness-szel. Két órától nyit ki a kreatív kuckó, ahol most aloha fejdíszt, luau szemüveget és Hawaii karkötőt lehet majd készíteni. Három órától tiki zumba parti kezdődik. Fél négytől pedig az Ohana szépség sarokban lehet vízálló Hawaii tetkókat készíteni. Négy órától pedig elindul a Waikiki parti mentő akció, amikor öt próbatételt kell kiállni a résztvevőknek, például szörfözhetnek a krokodilhátán. Is. Három órától a Szigetkékben oroszlános kreatív délután várja a családokat. A szabadtéri színpadon este fél kilenctől élő táncarchívum Kalotta Szegész Szatmár címmel a Magyar Nemzeti Néptánc Együttes előadását lehet megnézni. Zsurávszki Zoltán Kossuth Díjas koreográfus dr. Martin György eredeti táncgyűjtéseinek ihletésére a nagyszerű tudós munkássága előtt tisztelegve indította el néhány évvel ezelőtt élő Martin archívum sorozatát. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Cifra Kalotta Szegre invitálja ma nézőit. Az előadás azoknak a magyar, román és cigány adatközlőknek, táncosoknak, zenészeknek mond köszönetet, akik megőrizték és továbbadták ezt a kultúrát. Az Élő Táncarchívum című sorozat forradalmasította a magyar színpadi néptáncművészetet, rámutatva, hogy csupán a tiszta forrásból milyen magas művészi értékű előadások jöhetnek létre. Az előadás tehát ma este fél kilenckor kezdődik a szabadtéri színpadon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul Magyarország le.

0: FM 95 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm a hallgatókat, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Magazinunkban három csapat felkészülése is a középpontba kerül. A téma lesz a Deac jégkorong és férfi kosár csapatának az alapozása, de a DVSM Esztergood nyári munkájáról is szó lesz. Először hoki. Ezen a héten léphettek először jégre a Deac jégkorongozói. A munkát már június elején elkezdte a Debreceni Egyetem együttese száraz edzésekkel. Ezen a héten az orvosi felméréseket is elvégezte a csapat. Vasszűnyin Artyom vezetőedző beszélt az eddig elvégzett munkáról, illetve a keret átalakulásáról.
1: Júniusban szoktunk végedzeni az egész hónapot, május utolsó hetébe kezdünk. Most is volt egy 5 hetes száraz felkészülés, és általában augusztus első hetébe kezdünk. Úgy adottjuk, hogy mikor van, hogy hányadikára esik. Most a harmadikára esett, úgyhogy ez volt az első két nap, harmadika, negyedike, amikor a sportorvosi vizsgálaton vettek részt a játékosok, és fokozatosan kezdjük el a munkát, mivel még a légiósok hiányoznak, illetve ugye a szezon is elég későn kezdődik, szeptember 18-án. Még bőven időben vagyunk, úgyhogy augusztus 25-re kell felkészülnünk az első felkészülésen érkezésre. Nem volt előjele annak igazából, hogy légiorszám csökkentés lesz. Mi is azt terveztünk, de fokozatosan lecsökkenteni, ahhoz ugye minden éve kellett volna venni egy-két fiatalabb játékost. Így meg rákényszerültük arra, hogy drasztikusabban belenyűjünk, illetve ugye aki előre jelzett, hogy távozna és más csapat után keres, azokat pótolni kellett sürgősen, és azért egy hirtelen egy 6-7 játékost nem olyan könnyű találni, főleg aki nekünk megfelel, úgyhogy haladtunk lépésről lépésre, és hát sikerült, ami sikerült.
0: Maradjanak velünk, hiszen a zene után folytatjuk riportunkat a Deac hoki csapatának a felkészüléséről.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A Real Magazinumban folytatjuk riportunkat a DEAC korong csapatának felkészüléséről. Mártonfi Máté, a csapat védője elmondta, hogy kiváló állapotban vágtak neki a jeges edzéseknek.
1: Júliusban én nagyon sokat készültem egyedül, ugye volt egy közös felkészülésünk egy 5 hetes csapattal, azon kívül volt

0: a júliusunk, ami egy egyéni felkészülés volt. Én akkor pihentem is, de amellett készültem is, és szerintem készen állok egy jó szezonra, mind fizikálisan, mind fejbe is, kipihennek tartom magam. Ugye azért nagyon fontos az is, hogy mennyire kipihent az ember a szezonra, nem elég az, hogy jó állapotban legyen, mert leginkább a mentális része a fontos, hogy ott tényleg kipihent fejek legyenek, és készen álljon mindenki egy kemény alapozásra, mint ami most van. Jelenleg éppen ugyanaz, talán még kicsit jobban fel is készültek, így ártja még így az edzők azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk felkészültek. Ugye ezek az orvosi felkészülések ennyire nem voltak tavaly meg, volt ugye ugyanúgy nyilván orvosi vizsgálat, szívultrahang, stb., de most minden volt. Igazából jelenleg arra nem tudok mit mondani, hogy milyen lesz, de azt tudom, hogy mi készen fogunk állni a szezonra, és ezeket az átjomék mindent meg fognak tenni ezért.
1: Egy régi új arc is feltűnt az edzéseken. Kis Patrik ugyanis visszatért Debrecenbe.
2: 5 évet töltöttem Újpesten, jól éreztem magam, viszont úgy éreztem, hogy kell egy kis környezetváltás, hogy kicsit kiléptek a komfortzónámból, és új kihívások elé állítsam magamat, és itt úgy láttam Debrecenbe, itt minden ideális a folytatáshoz. Jó csapat van kilátóba, és azt gondolom, hogy idén azért esélyünk lehet nyerni valamit. Lesz jó pár fiatalabb játékos, nyilván nekik is szeretnék segíteni így a felnőtt pályafutásuk elindításában, és segíteni ellátni őket jó tanácsokkal. A nálam idősebbektől pedig tényleg tanulni, elesni még egy-két apró kis fortét, amit én is át tudok venni a játékomba. Azért lesznek olyan játékosaink, akik komoly bajnokságokban megfordultak, és tényleg azért az ember mindig tud újat tanulni.
1: Most egy kis zene, utána a Deac férfi kosarasaival folytatjuk.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Ezen a héten elkezdte a felkészülést a Deac férfi kosárlabda csapata. Az orvosi tesztek után már a labda is előkerült, viszont Pető Ákos legfontosabb feladata az alapozás során az lesz, hogy a megfiatalított kerettel szintet lépjen.
1: Hát én úgy gondolom, hogy nyilván kell újra építeni dolgokat, de nagyon sok dologban tudunk az elmúlt évek munkájára hagyatkozni ezekkel a fiatalokkal kapcsolatban. Azért múlt évben már egyénileg úgy gondolom, hogy megszolgálták ezt a lehetőséget, most viszont az egyéni fejlődésük mellett azt is nekik majd el kell érni, illetve nekünk el kell érni, hogy a csapatot minél jobban tudják segíteni. Per pillanat úgy néz ki a csapatunk, hogy 30-on innen van még minden játékos, tehát nincs 30 év feletti játékosunk, tehát úgy gondolom, hogy maga a fiatalos lendület és energia az biztos, hogy fog segíteni, és azt majd ki kell alakítanunk, hogy mérkőzéseken a nehéz szituációkat, amiben esetleg a rutin hiányozhat, azt csapatmunkával, illetve egyéni fejlődéssel majd az hogy tudjuk egy kicsit ellensúlyozni.
0: A fiatalok közül nagy szerep hárulhat többek között Flasár Botondra is.
2: Ez le lett kommunikálva, hogy a fiataloknak elő kell lépniük ebbe a szezonban, mivel 3 idősebb játékostól is elköszöntünk, és igazából idősebb magyarunk Mócsán Bálint van egyedül, a többiek tavaly még 23-at játszottak mind. Szóval nekem is, meg a többieknek is elő kell lépni, és nagyobb szerepünk lesz. Persze itt lesz 4 légiós, akik azért húzni fogják a csapatot, de mivel 2 magyarnak majd pályán kell lennie egy egész meccsen, szóval muszáj hozzátennünk.
0: A fiatalok fejlődését a légiósok és a rutinosabb játékosok is segítik, köztük Mócsán Bálint csapatkapitány.
3: Nyilván a hozzáállásuk, az energiájuk az a maximum van, ugye ennyi idős korban ez nem is kérdés, de esetleg még a tapasztalat hiánya lehet az, ami egy kicsit ugye nehezítheti a körülményeket, viszont én is, ha már egy kicsit a tapasztaltabb játékosok közé sorolhatom magamat, akkor mindenképpen az lesz a feladatom, karöltve a légiósokkal, akik majd érkeznek, hogy útmutatást, segítséget nyújtsunk nekik.
0: Zenélünk, utána pedig vízilabdával zárunk. Oh,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Hajrá magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Javában folyik a felkészülés a DVSM Master Goodnál. Férfi pólósainknál is jelentős keretátalakulás történt, de Kádár Kálmán vezetőedző szerint az újak jól megszokták az új rendszert.
1: Minden évben megtörténik, mert már mint nem az ilyen nagy játékos csere állomány, hanem inkább arról van szó, hogy egy új év, egy új kezdet. Nagyon sokszor új taktikát vezetünk be, bizonyos elemeket nulláról kezdünk el megjátszani, és azért is érdekes most ez az év, mert hogy egy jó pár új játékos jött, de én úgy látom, hogy nagyon könnyen tudnak alkalmazkodni, próbálják megcsinálni azt, amit kérek, és szerintem nincs ezzel semmi probléma, ez így van rendjén. Nyilván kell majd egy kis idő, míg összecsiszolódnak a dolgok.
0: A keret jelentősen megerősödött, többek között a kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes Varga Bence érkezésével.
2: Az én történetem úgy kezdődik, hogy alapvetően későn tudtam meg, hogy végül nem fogok a tavalyi klubomnál maradni, és elsődleges szempont az volt nekem, hogy OB1-be tudjak játszani, és a Debrecen volt számomra a legjobb választás, mert egy erős keretük van, és jó esélyük van 8 közé jutni. Szerintem a Szeged is hasonló, mert ők se voltak még ennyire jók tavaly előtt, és most meg a stabilan a 8 közé vannak, és igen, nagyon vonzó ilyenkor egy játékos számára, hogyha a klub évről évre tud javuló tendenciát mutatni.
0: Vidovenyec Zsombor maradt a DVS-nél, és nagyon örül annak, hogy megszaporodtak a labdás edzések.
3: Már ez a harmadik hete most fejeztük be. Az első két hét az főképp ugye az állóképességről szólt, főként úszással, lábtempóval, erős kondival teltek a hetek. Ezen a héten már azért előkerült a taktika, a labdás edzések, sok lövés, sok különböző gyakorlat. A vízilabdások híresek arra, hogy nagyon nem szeretnek úszni, és ez nálunk sincs annyira másképp, de hát itt a szürke hétköznapokba kell beletenni a melót ahhoz, hogy a mérkőzéseken majd jól teljesítsünk.
0: Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazin.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
3: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: A Tisza köztársasági elnök jelöltje, dr. Baka András. Csak a Deac győzött tegnap a labdarúgó NB3-ban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Tisza frakció titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését, és dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének, írta szombati posztjában Magyar Péter. A kormányfő szerint Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
10: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, még a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére.
0: A DV Parking információit hallották.
10: Győzött a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában szombaton. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese 4-2-re verte a Nyíregyháza második számú csapatát idegenben. A Kisloki viszont kikapott, 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Füzesabony ellen. Hajdú Sámson pedig 2-0-ra kikapott a Gödöllő vendégeként. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió 1!
0: Indul! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, aztán indul a slágerlista Györke Attilával, vagyis a Rádió 1 Top 50. Most Lady Gagát hozom, aki lehet, hogy Emmy-díjas lesz szeptemberben, bő egy hónap is kiderül. Ugye ez az amerikai televíziós produkciók díjazása, és a Wednesday című sorozat betétdalának, a The Dead Dance-nek köszönhetően került a jelöltek közé. Most egy másik nagy Rádió 1-es kedvenc szól Gagától, ez az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, ha mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk, ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ-i is, mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, fesztivál szezon, utolsó felvonás, és hát nekem az augusztuson mindig eszembe szokott jutni az is, hogy érdemes éjszaka kémlelni az eget, mert hogy jönnek a perszeidák, a hullócsillagok. Közeledik augusztus 12-e, és ezen a napon érdemes lesz aztán különösen kémlelni az eget. Egyrészt csúcson lesz a perszeida meteorraj, ma most is lehet őket látni, de augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban nagyon kémleljük az eget. Részleges napfogyatkozás is lesz, úgyhogy a hold sem zavarja a hullócsillagok megfigyelését, mert hogy ezen az estén, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, a hold a nappal együtt lenyugszik. Nálunk lesz részleges, de egyébként a világ számos pontján a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz, például Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, Spanyolországból. Milyen jó volt Magyarországról is annó látni, azért nagyon szerencsések voltunk. Valaki még meg sem született, tudom, pont 27 évvel ezelőtt volt a teljes napfogyatkozás. Igazi mai slágerek a folytatásban is, most Taylor's

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
2: Bizony, ennek a felesem tréfa.
0: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
2: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon, vagy a 1277-es telefonszámon.
1: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tűzesetek és kidőlt fák a meleg és a szél miatt. Hasznos információk a mai Loki meccsre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Hajdúvihar vármegyében a szabadtéri tüzek mellett a viharos erejű szél is foglalkoztatta a tűzoltókat. 500 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet egy napelemparkban Berettyújfalu külterületén. Később szintén Berettyújfalu külterületén 1000 négyzetméteren gyulladt ki a száraz aljnövényzet. Ugyancsak száraz avar és gaz égett Debrecenben az Adácsi útnál. A tűzoltása során 12 embernek kellett ideiglenesen elhagynia otthonát. 3 hektáron égett a gaz, avar, körbála, erdőaljnövényzete és egy fatároló Debrecen külterületén, a Dombostanyán. Ezen kívül a viharos szél okozta károk felszámolása miatt a vármegye több településén is szükség volt a tűzoltók munkájára, amikor lehasadt faágakat, kidőlt fákat távolítottak el. A DVSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyertei stadionban. Gert Remmel a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DVSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében délután 3 órától este 9 óráig a Nagyerdei körút Pallagi és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. Ezért a 16-os, valamennyi 22-es és 24-es autóbuszjárat terelő útvonalon közlekedik, és a terelő útvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. Természetesen az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ma is ingyenesen utazhatnak délután 14:30 és este 20:30 között a DKV járatain. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.

itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Loose Control. 47. pedig egy Deep House elektronikus tánczene Blondistól és Stevie Appletontól a Never Walk Alone. A

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló blondis dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Ava Max dala a Whatever a 43.

a Walk With Me itt a 42. helyen, a 41-en pedig a foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 36

Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 39. helyen szólt nemrég Selena Gomez-től a Single Soon, amit a 38. helyen Katy Perry igazi mai slágere követ, a Lifetimes.

Fastboy, Forget You. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Cigala, Jacksumi és a Riptide. 34. Anoktól, Eva Max-től a Car Keys. Laro és a Lottery a 33.

0: kettedik.
1: Beat of Your Heart, attól a Purple Disco Machine-től, aki már harmadszor lép fel idén Magyarországon, ezúttal is a Strandfesztiválon. Ez a dala tehát 32.

0: time.
1: Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mindez elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat, nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben a Rádió 1-en, ez a 30.

0: felkapták volna. Mellette pedig ebben a dalban az emlegetett David Puentes, aki eredetileg hip-hop DJ-ként kezdte a pályafutását, csak később fordult az elektronikus dancezene felé. Ma már több százmillió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quinches,
1: and this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a posta, ezért a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak. Ezek listája a posta honlapján található. Egy 18 éves lány próbált megerőszakolni egy grúz turista hajdúszoboszlón. A feltételezett bántalmazót kamerafelvételek alapján találták meg, és szexuális erőszak kísérlete miatt indult ellene eljárás. Ha bűnösnek találják, akár 8 év börtönt is kaphat. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! A slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. A 24.

van jó zenével, ezt ebben az órában is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az Itt Feel So Good a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abrakadabra. 5. pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai slágermegy.

0: Loi és a Get Lucky a 13. helyen szólt. Most viszont jön egy szuper jó zenével a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening

között Opel Light, aminek a klipjét a Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan, ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opel Light ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Cookie Weekend, ezek közlekedési információk most. Maxim írta, hogy Budapesten a Margit körút lassú a Szénatérnél oda és vissza. Szandi szólt, hogy szintén Budapesten a második kerületi Törökvész úton is számoljon mindenki lassulással, a Pentelei utca és a körforgalom között lezárás van. András pedig azt írta, az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között az aszfaltozásnál tessék figyelmesen menni, amikor ő ott ment el, akkor belassult a sor. 0623111111 a forradalmat SMS telefon Viber, Kuki is várja az üzeneteket, mindjárt indul az After Party Show.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
9: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
10: reklámkukac@mcdb.hu.

0: Hit Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A DVSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyertei stadionban. Természetesen az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ma is ingyenesen utazhatnak délután 14:30 és este 20:30 között a DKV járatain. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, még este 7 órakor is 29 fok valószínű. Hajnalra 13 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

slágereket még szakítás nélkül. Ez jó lesz? Két órán keresztül bulizunk. Rögtön érkezik Martin Garrix és a szem címe Butterflies. Én Kuki vagyok és kívánok mindenkinek szuper jó szórakozást. Vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok. Tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, utolsó tanács, áldjatok egy kis hangerőt. Jó lesz, Martin Garrix, Butterflies.

Ez itt a Rádió 1, csak igazi, ma is Sláger megy. De imádom azt a zene, Empire of the Sun, és Blond is elég üt, Walking on a Dream. De nem semmi most következik önök, fiúk. Hát igen, mert egészen 19 óraig, After Party Show Summer Edition, mixelek nektek az igazi ma slágereket megszakítás nélkül. Magyarul bulizunk tovább, érkezik Offenbach és Wasted Love. Az a francia duet DJ, ugye? Jó lesz! Jó lesz! Meg egyszer kívánok nektek egy jó szórakozást, és meg egyszer tessék vezetni nagyon óvatosan, a úton vagytok, jó? Hallod ezt? Jön a zene, mixelek, bizony. Allé, jön a Offenbach, Wasted Love, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is legyen megy.

Tem elég jó sikerült, nem? Károly, nem én csináltam. Viszont csináltam egy zene jó barátommal, Kanerel. Igen, a szám címe Fire, és sokan kérdezi tőlem, hogy de Kuki, ki az énekes nő? Elmondom, Alexia, ennyi jó? Szóval fogjatok sok szeretettel itt a rádió egyen, a közös darunk Kanerel gütt, Fire. Oh. Írjatok nekem, hogy tetszik ezt a zene, jó? Kíváncsi vagyok. Azért csak dolgozunk érte, vagy dolgoztunk érte, jó? 0620-311-111-re lehet üzenni, jó? Allez, Kuki, Kanerel, Fire!

Dai un M. Gombolla. Bongo cha cha cha. Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha van, aki nem tudta volna, nem csak 18 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, hanem 19 óraig, mert igen, After Party Show Summer Edition. Jó az a kis nyári feeling, ugye? Mehetünk tovább! Érkezik egy kis újdonság! Na

Ben Shouse a legit Walk With Me. De mi most következik? Még többet is szeretik. Ráadásul sokkal kertek SMS-en sok szorok. Jöjjönnek a Kashmir, Wild Ride, pedig nincs kívánságműsor. A kívánságműsor 19 órától kezdődik egészen 20 óraig, jó? Mert 7 óraig ma este After Party Show szalmaidéssal magyarul mixelek nektek az igazi ma is legereket. Álljó kukikám! Kevés edulmások a zene. Jöjjönnek a Kashmir, Wild Ride, ezután Robin Schulz, World Gone Wild és egy kis Pepe Disco Machine, Something On My Mind. Mindent tudtok, amit fogok mixelni. Hanem vagyok jó fej, de hogy nem. Csak ne dumáljál, kuki.

Rádió 1 csak igazi, ma is legjárma egy. Egy kis szünet érkezik, kiszakadt kis vizet, Rádió 1 fizet, és nem sokára újra mixelek nektek az igazi ma is legereket egészen 19 óraig. És kivel találkozunk, elmondom, lesz Sam Feld és Heart Like Mine. Ez a legújabb, csak egy pár másodperc múlva.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
11: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
10: A hitéleti képzések műhelye.
11: felvételi.drhe.hu.
12: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
13: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
12: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
13: reklamkukac.mcdb.hu
14: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a posta, ezért a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak. Ezek listája a posta honlapján található. Egy 18 éves lány próbált megerőszakolni egy grúz turista hajdúszoboszlón. A feltételezett bántalmazót kamerafelvételek alapján találták meg, és szexuális erőszak kísérlete miatt indult ellene eljárás. Ha bűnösnek találják, akár 8 év börtönt is kaphat. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ahogy mondtam, itt a Rádió Egyedül, csak igazi mai sláger megy, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, és érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó, sokan szeretik, nem csodálom, Isten az a zene, tényleg. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, egészen 19 óraig, ha lehet, akkor ne tessék csinálni semmit, csak érvezni az a jó kis After Party Show Summer Edition. Oké? Oké. Állj a kukikám, indíts be!

Soraim, nagyon sokan szeretik, nem csodálom. Lassan 30 éve ott van a pályán. Bizony, holland DJ-ről van szó. Na, tippet van? Elmondom, Tiesto, jó? Don't be so shy, itt a Rádió Egyenló, sok igazi mai sláger megy. 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Megfelelő? Na jó, van, oké. Állap kukikám, indíts be!

0: Cigara és Riptide. Nem sokára lejátszom nektek, társatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Még fél arán keresztül, azaz egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az isteni Szigala és Riptide. Sokan szeretik, tényleg, nem csodálom. Na, lányok, fiúk, 19 óraig After Party Show Summer Edition, 19 óraig 20 óraig élő kívánságműsor. Nem szép az élet, de hajnem, csak kukikám, ne dumáljál.

csak igazi mai sláger megy, 19 óraig After Party Show Summer Edition. Én mixelek nektek az igazi mi a slágereket, és próbálom nektek tenni egy jó kedv. Ennyi, oké? Okay? Oké, okay. Allez! Taylor Swift itt a rádió egyen! Most!

0: műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
6: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
7: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civisházaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A szabadtéri színpadon este 8:30-tól élő táncarchívum Kalota Szegés Szatmár címmel a Magyar Nemzeti Néptánc Együttes előadását lehet megnézni. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, még este 7 órakor is 29 fok valószínű, hajnalra 13 fokig hűl a levegő. Hétfőn is a maihoz hasonló napos szeles időre számíthatunk, 29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Most kihez van szerencsém? Halló!
2: Sziasztok, Kati vagyok, és szeretnék kérni egy Lloyd számot.
1: Ó, a legújabb adom neked. Mit szólsz ehhez?
2: Szuper, köszönöm.
1: Az a szám címe, hogy Golden Summer. Hát azaz. Azaz. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Leventének szeretném küldeni, a kollégámnak. Kitartást kívánok neki a mai napra.
1: Ja, már dolgoztok? Ma vasárnap?
2: Igen, ma dolgozunk egy kicsit.
1: Ja, jó, de csak egy kicsit, jó? Vasárnap,
2: de csak
1: jó?
2: Egy kicsit,
1: jó,
2: megy, nagyon picit.
1: És akkor holnap ez lesz neked, ez igazi vasárnap, vagy holnap hétfő munka lesz?
2: Holnap is meló, mindig meló van.
1: Mindig meló. Ah, de legalább jó a kedved, ez jó hallani, ez tök jó.
2: Hát ennyi, jó, igen.
1: Van. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kitartás neked, jó?
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Lloyd érkezik nálunk, David Puente, az elég üt a szem címe Golden Summer, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem, de itt van Monsieur Victor, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na figyelj már, tegnap nem hívtál engem, mit jót csináltál?
2: El vagyok foglalva, nagyon sokat foglalva. Dolgozom.
1: Aha.
2: Sok a probléma, egyszerre 5-6 helyen kéne lennem.
1: Na, jó van, oké.
2: Hát és részben jó, de van, aki nem örülne neki, olyan sok lenne belőle.
1: Jó a dumád, jó a dumád.
2: Most gondold el, hogy mindenki megmondaná, hogy mi lenne a nők feladata. Jaj. És ezt képzeld el 6-szorosan.
1: Ne, ha annyira, hogy olyan dumád van, hogy valamikor szimpatikus vagy, valamikor egy picike, hogy mondjam, kicsit durva.
2: Hát a megélt élmények hatása.
1: Na jó van, oké.
2: Mikor milyen dolgokban van részem?
1: Én már nem dolgozok, nem vagyok pszichológus, jó? Ne haragudj rám, jó? Oké?
2: Én viszont tanulom.
1: Ne tanulj.
2: Agyakról a papírt szeretnél?
1: Nem. Tőled még pláne, nem.
2: Na. Hogy időpontot?
1: Nem kell, köszönöm. Nem. Na inkább beszélünk, hogy te kérted tőlem az a jó kis

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ha esetleg vacsisztok, hát akkor jó étvágyat kívánok nektek, én is kicsit ilyes vagyok, és senki nem érdekli. A valácsosó végén most kit köszöntsünk, haló, haló.
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, mi a program jövő héten, munka, vagy pihi, vagy szabadság, vagy nem tudom.
2: Pont eltaláltad, nekem most kezdődik a szabadság.
1: Nem mond, tényleg?
2: Igen, igen, 2 hét, ráadásul az elég sok nekem.
1: Á, szép! És valahol utazol?
2: Úgy terveztük, hogy csak így országon belül ide-oda kocsikázunk, kirándulunk, strandolunk, amíg olyan idő lesz.
1: Hát figyelj, jövő héten jó idő lesz, az biztos, ilyen 30 fok és 32... Na, még egyszer, Kuki, 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, csak sikerült elmondani. Szóval ez tökéletes nyári idő, nem?
2: Igen, igen, én is úgy gondolom.
1: Na jó van, gondolom, hogy nem szeretnéd beszélni előjárásról velem folyamatosan, hanem hogy mit szeretnéd hallgatni, kinek szeretnéd küldeni, tiéd a szót.
2: Én egy Taylor Swift dalt szeretnék kérni, és a páromnak küldeném. Ő is most lesz szabadságon, úgyhogy így magunknak, hogy teljen jól ez a 2 hét.
1: Hát akkor, jó pihit nektek, szerencsések vagytok, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is,
1: köszi. Ciao, ciao, szia, szia, de jó nekik, nem? Menj egy kicsit Szabira. Hé, a jobb érkezik Taylor Swift nálunk, és a szem címe Opel Light itt a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: legyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan van ez idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Szia, ki ez van szerencsém?
2: Szia, szia, Pisti vagyok.
1: Pisti, mi újság, hogy vagy?
2: Hát, jól vagyok. Sajnos lassan vége van a hétnek.
1: Hát igen.
2: És holnap indul újra a munka.
1: De legalább dolgozol, ez egy pozitív dolog, tudod?
2: Hát igen, de inkább feküdnék a strandon, nézném az életet és közben. Nézném a gyönyörű latin csajokat.
1: Az igen, na ez egy jó duma, tetszik. Na mit szeretnék elni tőlem?
2: Hát ezek után mindenképp egy latin a zenét, hogy akkor legalább hangulat meg legyen hozzá.
1: Igen, latin, jó, megtaláltam. Alex Kenji és Bambolez, megfelel neked?
2: Tökéletes.
1: Szabad tudni, kinek szeretnéd külülni, Pisti?
2: Hát különöm az összes latin csajnak.
1: Ja, latin csaj.
2: És hogyha látnak és felismernek, akkor így rádió keresztül, akkor keressenek meg.
1: Jó, oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és jövő étre kitartást kívánok neked, jó?
2: Hát az mi szerencsénk, hogy talán jövő étre van, az ilyen meleg, mint most azon a héten.
1: Hát ilyen 30-32 fok alakul, ez jó, ez bírható, ez tökéletes, az ilyen nyár
2: van. Sokkal jobb, mint a 40. Sokkal jobb,
1: ez igaz. Egyetértek veled, ez igaz. Örültem neked, vigyázz magadra, jó?
2: És vigyázz magadra.
1: Köszi, köszönöm, ciao. Alex Kenji érkezik nálunk, Bambolez, az egyik kedvencem, nem tagadom.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, este 9 óra kezdik, jó az Geri, mielőtt az előbb jövő szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok nektek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Mega buli volt tegnap, kérem szépen, ott voltunk DJ Otin, DJ Oti barátaiként, és tényleg olyan hangulat volt, és annyira dura volt a flow ennek a 65 ezer, illetve több mint 65 ezer embernek köszönhető, hogy én még mindig nem tértem magamhoz.
5: Hello, hello, szevasztok, én se! Ott voltam a kasszánál, nagyon jó volt! Most meg képzeljétek el, itt vagyok a rádióban, és látom a Grinchet. Rájöttem, hogy kire hasonlít a csávó. Megvan? Na, bár nem tudom, hogy
6: jól beszélsz, de
5: én igen, jó szórakozás.
6: Én is előtt akartam, hogy köszönöm mindenkinek, aki ott volt, nyilván szívesen. DJ Oti miatt, meg azért a Diszkósít miatt is egy kicsit, hiszen after party-n is játszottunk, zseniális volt nagyon, úgyhogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogjuk majd valahol még ismételni, én már tudom, hogy hol, úgyhogy hamarosan találkozunk, most viszont induljon a Diszkósít.
4: Így van, méghozzá David Guetta lemezével kívánunk kellemes rádiózást mindenkinek itt a rádió egyen.

Diszkosít a rádió, egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila. Én jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma az emődök, hágárok, jánosok, orlandok, rolandok és románok. Tessék, ilyen is van. A szülinapos pedig az is

0: Antal Dani Vecsésről, Csépes André, Andrejkovics Sanyi, Fejes Sándor és Cuci Attila Cuma. Istenét is az ünnepelteket.
1: Ma meglett az Attilának a negyedik neve, tehát Bárány Attila Otto Román.
0: De nem, az nincs.
2: Hallod, de egyébként azon csodálkozom, mert valamikor egy pár hónapja szintén volt egy román névnap.
0: Igen.
2: Most többször ünnepli a román névnapját.
3: Te mikor tartod?
2: Névnapját.
0: Beleírták a Wikipédiába.
3: De te mikor tartod?
0: Az Attilát január 7-én.
2: De nem ezt kérdeztek. És a harmadik nevedet, az ma ilyenkor ünnepeled? Vagy
0: az Otto.
2: Nem, a negyediket,
3: a negyedik kereszt nevedet, a román.
2: A román.
0: Nincs ilyen. Ez az álmodik a nyomor című műsor.
2: Egyébként küldjetek üzeneteket nyugodtan a bárányok, köszöntsétek föl, meg ilyesmi.
1: Igen, ma van a névnapja az egyik. Most pedig már is megyünk tovább egy olyan előadóval, akitől tegnap négyet játszottam az új halmazban, ugyebár az After Bulin, az Otto partiján. Most itt ez a Bad Times, a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ma estére az első Imál Angel, itt a Diszkos Stúdió Show-ban.
2: De ez ilyen átvitt értem, hogy az Otto partiján, vagy az Otin. Tehát, hogy...

0: a Rádió egy esti csója, a Diszkosít Radio Show, Bárány Attilával, Hamvai Pici Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és hát lesz még bőven azért Diszkosít egyébként ebben az esztendőben, úgyhogy készülünk, és ha úgy érzitek, hogy szeretnétek meghívni minket, mert mondjuk jó volt akár a tegnap este, és láttatok minket, és bulisztatok ránk, akkor nyugodtan valamelyikünknek nyugodtan írjatok rá a rajongói oldalára, és mi válaszolunk rá természetesen.
1: Én most a csapatunk nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt tegnap délutántól, kora estétől kezdve, a DJ Oti und Freund Megabulin. Ennyi ember Magyarországon egyszerre, még soha egyetlen zenekarra, előadóra, fellépőre soha nem bulizott, úgyhogy köszönjük szépen, fergeteges volt, emlékezetes felvétel készült, felvettük az egész estét, rögzítettük kamerára, még az is lehet, hogy ebből később lesz valamilyen hivatalos anyag, úgyhogy ha valaki lemaradt volna róla, az bánhatja, lehet, hogy ez volt az utolsó.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve hova tovább, de egyébként szerintem arra jöttetünk, hogy hova tovább. És már ez sokkal kisebben is nagyon-nagyon durva volt, és végignézni ezt az egészet, hogy mennyire kemény munka bele lett téve ebbe az egészbe, ez tényleg lakkalapal az egész szervező brigádnak, és szerintem ezúton is köszönjük a Diszkosít csapat, hogy ott lehetünk, köszönjük Attilának is, mert hogy a kasszába ott állt, és akkor oda kerültünk, mert minden.
2: Mondjuk pénzt még nem kaptam.
0: Meg amúgy egy kicsit nyújján már zsebetben mélyebbre.
1: Még számolok.
0: Ja, mert ott van a kasszánát a kombó, kifele adod a kombó.
1: Még számoljuk a lóvé gyerekek.
0: Én ez fontos, hogy akkor sem szoktam megköszönni, de most még nem tudom megköszönni ezt az egész.
2: Nem kaptam meg a lét.
0: Ez fontos, hogy jön ma estére a második Imál Angel-dal, Drive Me Down, itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is láger megy.

0: egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyi Attilával és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe, mivel vasárnap van, jövő héten én csak szombaton fogok szórakoztatni, viszont akkor Jászszent Andráson és a Szelidító partján várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 5 fellépésem lesz a jövő héten, de ebből egy egész estés. Csütörtökön Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, pénteken Balatonfűzfőn játszom a Boppájánál, ahol a többi diszkosít DJ zenét már korábban, és onnan jövök fel Budapestre, a Rakpartra, a Jovánnal közös funky partinkra, a Dark Blue-ra. Szombaton pedig a Világ Balatonon kezdek Siófokon, és onnan megyek át Balatonfüredre, az egész estés bulimra, a One Night in Füredre, ahol éjféltől 5 óráig állok majd a lejátszók mögött. Bővebb információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
0: Jövő szombaton csak egy bulim lesz egyébként, mert 2 lett volna, csak Monoron valahogy bekrepált, valami borbuli lett volna, és valami nem működött egyébként, így már szerintem 2 rendezvényt is lemondtak, és úgy néz ki, hogy nem folytatják, viszont megyek Bélmegyerre, ami viszont egy ilyen fesztivál helyszín lesz, és ott találkozhatunk majd hajnali 1 óra környékén fogok pörgetni. Most pedig már is megyünk tovább, és a harmadik Imel Angel, a ma estére az I'm Alive eredeti hosszú verzióját a rádió egyen, ahol csak igazi ma is láger megy a diszkosít rádiósóban.

0: You don't understand me. So why do you judge my life?
1: Diszkosít a rádió, egyen az igazi mai slágereket, ma újakat, Hamvai PG játszik, ez nagyon fontos. Mellett a stúdióban DJ Junior és

0: kaptak ezen a hatalmas son.
1: Azt hittem, hogy a diszkósítról beszélsz.
2: Igen, hát az verhetetlen egyébként.
0: De az is a része volt. Az is a része volt, csak
2: az
0: annyit értem,
1: ilyen diszkósítet még soha nem láttam.
2: Igen, egyébként nagyon külföldi volt. Hát a más nem, akkor NDK-s.
1: Igen, egyébként jó volt, tényleg nagyon jól éreztük magad, köszönjük mindenkinek. Nagyon sok diszkósít rajongó volt, jól sikerült az after part is. Most végre nem hoztad ki a pendrive-ot előbb, Attila, hogy váltottunk, mert képzeld el, a Made in Ibizán az volt, hogy együtt dolgozunk. Én rárakok egy akapellát kezdésre az ő utolsó fél percére. Így át, toporok, majd egyszer csak így kiúszta a pendrive-et és elment. Na.

0: én ott megyek.
1: De nem lezár.
0: Majd
1: végig játszott az lezár, mert oda én akapellát indítottam, te nagyon okos.
0: Te nagyon okos.
1: Ő türelmes volt, ja nem. Egy biztos, hogy az Attila búcsúdala és a te akapellád is régi volt. Most pedig nyújjan megyünk tovább, jön a karomellát.
0: Ez így van.
1: Itt a rádió egy ilyen újdonság.

0: Kossuth Rádió Show, itt a Rádió Egyen, hamarosan búcsúzunk, de még itt vagyunk veletek, és utána a jövő új hét új élményekkel. Szerintem ez nagyon kemény volt a héten. Kiderültek, hogy milyen zenei stílusokat tudunk játszani, meg hogy milyen irányba tartunk, honnan jövünk, hova megyünk.
1: Én például Ibizára.
0: Igen, nagyon.

0: Kell csak haza kell érnem, mert fellépésem vagy csütörtökön.
1: Ja, értem. Aha. Értem én is.
2: Ez milyen jó duma, de mehettél volna hétfőn is.
0: És én akkor szerettem volna, csak a szállásfoglalás történt meg később, meg ja, egyébként eredetileg úgy volt, hogy hétfőn megyünk, aztán a Dávid visszatáncolt, na mindegy, lényeg az, hogy
1: én egy dolgot javasolok neked, ha már Ibizán és akkor egy kis új zenét szívjál magadba, tehát ne légy itt újat, jó? Tehát...
0: Nem, hogyha sokáig játszák, hosszá játszák, nem.
1: Mindegy, azt, utána játszhatod gyorsan, csak új legyen.
0: Nem a tempója lesz, ha hosszá játsz, azt nem bírom. Attól megörülök.
2: Nem bírom.
1: Nem érted? Mindegy, a hossza új legyen! Ezt érzem, az új szót jegyezd meg!
0: Aha, mondod ezt például, amikor Sven Fate játszik Randy MC-t. Hagyjad már!
1: Jó, de Sven Fate hány
2: éves? Az cover, bakker.
0: És mi lesz
2: cover.
0: A David Guettával, amikor jön a Delegation You and I-ja?
1: Mi? Na mi lesz?
2: Az nagy sláger lesz.
0: Retro.
1: Igen, de miért?
0: Hát ez nagyon jó kérdés.
1: Hát ez jó kérdés. Viszont nincs kérdés, jön Afrojack az új vonalasok közül. Itt a Rádió Egyen, a Diszkosít Rádió Show-ban egy vadonatúja.

Itt voltunk, még egyszer köszönjük, hogy mindenki ott volt, az ott szenzációs volt, tényleg gyerekek. Aki kihagyta, az nagyon gondolkozzon el jövőre, hogy mennyire megy az elővételes egyre rá, mert itt ez még gyorsabban el fog fogyni, hogyha lesz még ilyen. Búcsúzunk, mestére.

0: voltam, a többieknek átadom a szót. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, ha még nem tettétek meg, kövessétek be. Én szombaton este éjszaka Bélmegyeren pörgetek egy fesztiválon, ott találkozhatunk, és még annyit akartam mondani, ami nagyon fontos, hogy jövő héten a zenélünk Attila együtt, akkor a pendrive-ot azt ne húzd ki. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hambai PG voltam, jövő héten szombaton Jász Szent Andráson, és utána pedig a Szelíd tópartján válok, mindenki sok-sok szeretettel.

0: legnagyobb a zenei változatot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele!
2: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Pussi, nyomjuk, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, melletten 11-ig Wilcox elemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió Egyen, a World

0: például Robin Schulz, Lost Frequencies vagy éppen Fisher, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
2: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Why you buddy just can't take hints?

0: Kurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyarára, ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio show

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a How Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: közös dalban Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Boo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmár Idiósóban a Rádió 1-en.

World Is Mine radio show. Arites!

0: David Guetta és Milk Hea, Just the Way You Are, vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszünk rá erre, Briklék?
1: Most érkezik Illusion Eyes, Rhythm Don't Lie című zenéje. A brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzása jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is Mine.

0: vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trió ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Seinfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: Old Is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk végül még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk, ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is, mindenki All Star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, Diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Kismerti. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal. Ismerős ritmusok és dallamok, ugye? Hát erre a zenére biztos, hogy sokat bulisztunk az idei nyári szezonban. Alex Kenji, Bambolé! Hozom a rádió egy

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Beneflex sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ancient Mama, ahogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Beneflex? Ez a Save Me Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, haber már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio Show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Éden.

0: legyen. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúlt a 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head feels just the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott. Nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!
1: Rádió 1!
2: I'm in the backseat, know that you leave me waiting. Come on, kiss my neck, come on, pull my waist in.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.